0: vannak. Szlávik János álmodása alapján az Európában is megtalálható hantavírusnál 1-15% a halálozási ráta, és csak úgy lehet elkapni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port szívbe, ez pedig igen ritka. Egyre több területről derül ki Magyarországon, hogy az Ausztriából származó, azóta már bezárt bányákból azbeszt tartalmú kőzúzalékkal terítették le. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság ennek kapcsán újabb tájékoztatást adott ki, miután két helyszínen is akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét. Az Abértó nagy parkolóját, horgászparkolóját és az ezeket összekötő utakat, valamint a Dozmati víztározó bekötő útját és parkolóját is le kellett zárni. Ide gépjárművel tilos a behajtás, de arra kérték a lakosságot, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék. Az aszbeszt-szennyezés kapcsán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Nyugat Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a kialakult helyzetről. Pinteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Túlpörög már ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. A Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért.

0: 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Megtörtént az átadás átvétel a külügyminisztériumban. Szüléssel foglalkozó szervezetek hívják egyeztetésre Hegedűs Zsoltot. Antikorrupciós csúcs találkozót tartanak Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Orbán Anita külügyminiszter elfoglalta hivatalát és rögtön állománygyűlést tartott a minisztériumban. Orbán Anita szerint a külügyminisztérium önálló világos küldetéssel működő intézményként folytatja munkáját. Visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át adták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz, közölt a miniszter. Személyes egyeztetést kért Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől 11 szüléssel foglalkozó civil szervezet, hogy a szülészeti ellátás fejlesztésébe a nők és anyák szempontjai is beépülhessenek a tervezés legelejétől. A más állapot a szülészetben szervezett tette közzé Facebook oldalán a közleményt, amelyet többek között a Császárvonal, az Emma Egyesület, a Magyar Dúlakör Egyesület és az Ablak a Világra is aláírt. Abban bíznak, hogy az ellátással kapcsolatos párbeszéd többé nem szűkül a kormány, a MOK és a Szülészet és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium közötti diskurzusra. Hegedűs Zsolt úgy reagált, készek arra, hogy bevonják a megkezdett szakmai munkába a szülés körüli területen dolgozó civil szervezeteket, érintett közösségeket, az egyeztetések ütemezéséről értesíteni fogják őket. Budapesten rendezi meg első regionális antikorrupciós konferenciáját a világ korrupció ellenes intézményei tömörítő nemzetközi szervezet, derült ki az Integritás hatóság közleményéből. A közlemény szerint az esemény középpontjában hatóságok hatékonyságának növelése és mérése, a határokon átnyúló vagyonvisszaszerzés és az EU új antikorrupciós irányelvének végrehajtása áll. A háromnapos budapesti csúcs az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, a globális korrupció ellenes szervezet elnöke és az EN szakosított szerve képviselőinek részvételével zajlik a Néprajzi Múzeumban. Az akut légúti tünetekkel járó megbetegedések halmozódása miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, Szent Ferenc Szakkórház valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységénél. A látogatási tilalom visszavonásig érvényes, viszont kapcsolattartási lehetőséget, akár rendkívüli látogatási kérelemmel a súlyos állapotú betegek esetében biztosítanak. A kórház hangsúlyozta, a járó betegellátást, a szakrendelők a látogatási tilalom nem befolyásolja. A beléptetés a légúti járványra való tekintettel kötelező maszkviseléssel, kézfertőtlenítés végzésével történik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatóbb.

Tibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki a jobb szélső helyében egy pillanatban. Tibor most az alapvonalról puskásnak adja, puskás

0: www.radiodrost.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik.
3: Aha. Gyere és merülj el a programokban!
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál

0: Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Egy dal mindig mást mond.
4: Akárhányszor is hallod.
3: Örökké változatosan.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Kábítószerkereskedőket fogtak el a rendőrök Szegeden. A Corvinus az európai normákhoz illeszkedő működési keretekről egyeztet. Csipkebogyó terméket hívott vissza a gyártó. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Egy csak nem fél évi kábítószer terjesztő család tagjait fogták el a rendőrök Szegeden, közölte a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitánysága polisz.hu-n. A megalapozott gyanú szerint a családtagok tavaly évvégétől terjesztettek kristályt a városban. A rendőrök kedden számolták fel a hálózatot, a gyanúsítottaknál tartott kutatás során mintegy századag kiporciózott eladásra szánt droggyanús anyagot, valamint a feltehetően az árusításból származó pénzt foglaltak le. A rendőrök elfogták a 45 a 28 és a 20 éves férfit, valamint a 23 éves nőt, majd kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki őket. Mind a négyüket őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A Budapesti Corvinus Egyetem nyilvános vitaanyagot tett közzé a felsőoktatás jövőjéről és az egyetem hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5 tagú egyetemi fenntartói testület venné át. A testület 4 egyetemen kívüli tagból, köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezetőből vagy tudósból, 3 üzleti, illetve társadalmi vezetőből, valamint a rektorból állna. Megjegyezték, hogy a folyamat a 2025-ben elfogadott intézményi híd stratégia mentén zajlik, és célja, hogy a Corvinus működési modellje tovább közelítsen a nemzetközi felsőoktatás sikeres intézményeinek gyakorlatához, valamint megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. Visszahívta a forgalomból a gyártó a Herbária csipkebogyó hús és a Pannonhalmi csipkebogyó hús néven forgalmazott termékeket. Olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján csütörtökön közzétett felhívásban. A visszahívást azzal indokolták, hogy a termékekben nem engedélyezett növényvédőszer hatóanyagot mutatott ki a hatósági ellenőrzés keretében végzett vizsgálat. A gyártó üzleteiben május 31-ig visszaadják a megvásárolt termékek vételárát, olvasható a közleményben. Az érintett termékek gyártási számai az NKFH honlapján elérhetők. Társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni a földtörvényhez. Kisebb beavatkozások azonban már korábban is elképzelhetők, jelentette ki az Agrár és Élelmiszergazdasági miniszter csütörtökön Hódmezővásárhelyen. Bóna Szabolcs a 32. alföldi állattenyésztési és mezőgazdanapokon tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a földtörvény érzékeny kérdés, társadalmi vita nélkül nem lehet és nem szabad hozzányúlni. Ahhoz, hogy valóban előremutató és a magyar agrárium hasznára való jogszabály születhessen, minimum 1 évre van szükség, tette hozzá. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
4: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Letartóztattak egy gyermekpornográfiával gyanúsított férfit, 300 ezer adózónak javítania kell adóbevallását. Útszéli eperárusokat ellenőrzött a hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A rendőrség kezdeményezésére az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte egy 32 éves férfi letartóztatását, akit kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A rendőrség tájékoztatása szerint egy 8 éves kislány édesanyja vett észre szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen tovább küldött egy felhasználónak. A feljelentést követően azonos a 32 éves férfit, akit Nagymarosi lakhelyén a napokban el is fogtak. A gyanú szerint a férfi az oldalon kamu profilt hozott létre, majd egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyermekkorú lánnyal, akikkel üzeneteket váltott, majd ruhanélküli fotókat, illetve videókat kért tőlük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről, hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal. Az adóalap kedvezményeknél gyakori hiba, hogy nem szerepel minden hónapra vonatkozó adat, így nem állapítható meg, hogy arra a magánszemély egész évben jogosult-e. Az is előfordulhat, hogy az igénybe vett családi kedvezmény összege meghaladta a gyermekek után maximálisan érvényesíthető összeget. Gyakori figyelmetlenség még, hogy visszaigényelhető adó szerepel a tervezetben, de nincs megadva számlaszám vagy cím, ahová az összeget küldeni kellene. Országos razziát indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, céljuk az illegális közterületi gyümölcsárusítás visszaszorítása, a termékek ellenőrzése. A hatóságok 9 árusportékáját vizsgálták meg, a 3 tonna eperből és áfonyából mintegy 2,6 tonnát kellett kivonni. Ennek okaként súlyos minőségi hibákat jelöltek meg, penészesedés, romlás, nem megfelelő tárolás, ezeken felül a nyomon követhetőséggel is baj volt. Az árusok több esetben sem tudták igazolni a gyümölcsök eredetét, hiányoztak a tételazonosítók, kötelező jelölések. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára, részletezte a hatóság. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló vásárhelyi győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarellyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotója. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli-délnyugati szelet több felé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
5: Köszöntelek az otthon hangján, ez a családi piknik válogatás adása, én Kis György Krisztián vagyok. A mai műsorban egy témát fogunk érinteni, méghozzá a fiatalokról lesz szó, egészen pontosan a kamaszokról, és az ő bőrápolási szokásaikról, na meg arról, hogy hogyan is lehet ezt túlzásba vinni. Hamarosan kezdjük a beszélgetést.
4: Családi piknik.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Hotel, this is a heartbreak. Hotel, this is a...

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk, egy újabb beszélgetéssel, és a bőrápolásról lesz szó a folytatásban, méghozzá a kamaszokat érintő bőrápolással fogunk foglalkozni, mert hogy az utóbbi időben egyre több olyan jelzés érkezett, hogy akár túlzásba is vihetik a fiatalok, és ezeknek a hátteréről fogunk beszélgetni, illetve az, hogy ennek milyen következményei lehetnek hosszú távon. A vonalban köszöntöm már dr. Kovács Anikót, a Semmelweis Egyetem bőr nemikortani és bőr onkológiai klinikájának bőrgyógyászát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kamaszokról fogunk tehát beszélgetni, illetve az ő bőrápolási szokásaikról, de talán kezdjük azzal a beszélgetést, hogy kamaszkorban egyáltalán mikor érdemes már a bőrápolással foglalkozni, kell-e nekik foglalkozni a bőrápolással?
2: Igen, szerintem tulajdonképpen mindenkinek valamilyen szinten érdemes foglalkozni a bőrápolással. Gyerekek esetében ez kimerül abban, hogy megtisztítjuk a bőrünket, lehetőség szerint valamilyen gyengéd lemosóval, és viszont a gyerekeket is rászoktatjuk már arra, hogy reggelente naptejet használunk, tehát fényvédőt. Ezt télen-nyáron érdemes egyébként csinálni, nem csak nyáron kell előszedni a naptejeket, hanem a téli időben is érdemes azokat a felületeket, amiket nem fed ruha, naptejjel bekenni. És tulajdonképpen innen veszük fel a fonalat a kamaszoknál. Nekik ugye a bőrük, ahogyan átvált gyerekből felnőttbe, elkezd jobban zsírosodni. Ugye megjelenik abban, hogy először megjelennek a miteszerek az arcukon, utána ezek esetlegesen begyulladnak, és akkor jelennek meg ezek a pattanásos tünetek, illetve hogy a hajuk is zsírosodik. Hát az első lépés az az lesz, hogy a naptejüket le kell cserélni egy zsíros bőre való naptejre, le kell cserélni a sampont egy olyan samponra, ami inkább egy ilyen zsírosabb bőre való sampon, és az arcápolásba bevezetünk egy olyan rutint, hogy lemossuk naponta az esetlegesen oda kerülő sminket, mert ugye ez lányok esetében így tinédzser korban el fog kezdődni megjelenni, illetve az egyéb szennyeződéseket eltávolítsuk a bőrükről, illetve hát elkezdjük hidratálni amellé, hogy a lemosók azok egyre inkább a zsíros bőrt fogják megcélozni.
1: Nekem már az is kérdés egyébként, olvasva az erről szóló írásokat, hogy egyáltalán tisztában vannak, hogy akár a szülők, de például a gyerekek valószínűleg nem, hogy milyen a bőrtípusuk, és hogy annak mi a megfelelő kezelési módja?
2: Hát nem vagyok benne biztos, igen, hogy a gyerekek kezeli tisztában vannak, és ez nem is annyira egyszerű dolog, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a bőrünk sem teljesen egyforma mindenhol. Ugye lesznek területek, ahol sokkal inkább hajlamos arra, hogy zsíros legyen, és lesznek olyan területek, ahol kevésbé lesz zsíros, ahol inkább száraz. A legtöbb embernek egyébként egy ilyen kombinált bőre van a T-zónában, ugye a homlok, orr környékén inkább zsírosabb lesz, és akkor ott az orca környékén meg inkább egy szárazabb bőre lesz. Hát erre különböző praktikák vannak, hogy hogyan állapítsuk meg, hogy hol milyen a bőrünk. Van például egy ilyen zsepi teszt, azt, hogy feltesszük a zsebkendőt az arcunkra, azt tisztítást követően, és hogy eltávolítjuk, akkor megnézzük, hogy hol lett olajosabb a zsebkendő, és akkor ebből tudunk levonni következtetéseket. De azért nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy ahol megjelennek a miteszerek, ugye ezek a fekete, vagy ritkában ilyen fehér fejű kis pontocskák a bőrön, ott egy zsírosabb bőrrel állunk szemben, illetve a haj, illetve a hajzatnak a zsírossága is mérvadó lesz. Tehát az, aki mondjuk legalább hetente kettőször most hajat, mert azt mondja, hogy annyi idő alatt bezsírosodik a haja, az valószínűleg egy zsírosabb bőrű egyén lesz, mint az, akinek a heti egy hajmosás az bőven elegendő.
1: Ugye ön is említette itt a miteszereket, illetve a különféle, hát akár pattanások is ugye megjelenhetnek a fiatalkornak talán az egyik elengedhetetlen jelensége. Itt hogyan lehet túlzásba esni?
2: Hogyha túl agresszív készítményeket használunk, vagy hogyha túlságosan gyakran használjuk az akne ellenes, a pattanás ellenes készítményeket. Ezeket naponta kettőnél többször nem ajánljuk használni, tehát egy lemosó is reggel, este bőven elégséges, illetve nagyon sok aktív hatóanyag van, amit még csak napi rendszerességgel sem szabad használni, gondolok itt bizonyos retinoidokra, amiket a pattanások ellen be szoktunk vetni, tehát azokat általában ilyen két naponta, akár heti kétszeri gyakorisággal is elég lesz alkalmazni, különben túlságosan irritálnak, túlszárítanak, és inkább problémát okoznak, mint hasznot.
1: Ezeknek egyébként hosszú távon lehet bármilyen következménye, akár a bőr esetében, vagy akár látható jele is maradhatnak? Vagy ettől azért nem kell tartani, azért ennyire drasztikus okok nincsenek?
2: Az előfordulhat, hogy rosszul megválasztott készítményektől, főleg, hogyha kimegyünk utána a napra, és nincsen rajtunk napvédő, akkor amikor irritáltabb a bőrünk, gyakorlatilag leég a bőr, és ez ilyen barna foltokat hagy, és ezek a barna foltok, ezek sajnos meg tudnak maradni a bőrön, akár nagyon hosszú éveken keresztül is. Tehát igen, azért ez egy reális veszély, hogy a túlhasználat az látható nyomokat fog okozni hosszú távon is, de azért az a jó hír, hogy általában, ha a kamaszok mondjuk túl sok mindent használnak, túl erős készítményeket, akkor a bőrünk jelezni fog, tehát kipirosodik, vízket, akár fájdalmas, és azért ez egy erős jelzés, hogyha felkenünk egy készítményt, utána rosszabb lesz a bőrállapotunk, pirossággal reagál, akkor az nem nekünk való valami, ami nem stimmelt, és akkor azokat a készítményeket nem annyira célszerű használni.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvág.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Ugye mondhatjuk azt, hogy eddig nagyjából a természetes folyamatokról beszélgettünk, amivel tulajdonképpen a kamaszok szembesülnek, de hát a lányok esetén például azért eljön egy bizonyos kor, amikor előkerülnek a sminkészletek. Ezek hogyan tudják befolyásolni az ő bőrtípusukat, illetve bőrüket?
2: Itt is azt kell tudni, hogy nem mindenféle készítmény lesz jó minden bőrtípusra. Például akinek zsírosabb a bőre, az, hogyha zsíros kozmetikumokat használ, az rontani fog a bőrállapotán, tehát nekik ilyen lazább, inkább krémállagú készítmények lesznek azok, amik megfelelőek. Azért a tinédzserekben ez, főleg a lányokban ugye ez megjelenik, ez az igény, hogy ők szépek akarnak lenni, felnőttesen akarnak kinézni, és valahol ez a tinédzser korszak ennek a próbálgatása is. Tehát azt gondolom, hogy ezt így keretek között azért a lányok nyilván el fogják kezdeni csinálni, és nem is jó ez a túlzott tiltás így a szülők részéről, mert utána az ugye később fog problémát okozni, tehát valamennyire engednünk kell. Amire érdemes figyelni, ugye esztétikailag, meg hát az iskolában és az egyéb helyeken való a megfelelés miatt azért túlzásokban ne essenek, illetve azért azt is érdemes hangsúlyozni, hogy ezeket az anyagokat, amiket mondjuk Európában, Magyarországon, mint dekorkozmetikum lehet kapni, ezeket bevizsgált anyagok, tehát ezeket megnézték, hogy hogyan reagál rá a bőr, és ezek engedélyezett készítmények. Ha az internetről össze-vissza rendelgetünk valamit, akkor ez már nem biztos, hogy így ennyire egyértelmű lesz, hogy mindent lehet kenegetni, és ezt így büntetlenül lehet csinálni. És még nagyobb a veszélye annak, ha például egy pirosítót elkezdünk rúzsként használni, mert mondjuk valamelyik TikTokon felelhető influencer éppen ezt mondta nekünk. Tehát ezeknek a készítményeknek megvan az alkalmazhatóságuknak a helye, ahova ezeket bevizsgálták, és érdemes ennél maradni, ahova engedélyezték ezeket a készítményeket. Az Európában, illetve Magyarországon forgalomban lévő készítmények biztonságosabbak lesznek, mint hogyha így össze-vissza vásárolgatunk össze mindent az internetről.
1: Ön is említette, hogy nyilván ugye már iskolában is a lányok beszélgetnek egymással, tanácsokat adnak, vagy akár tapasztalások útján próbálnak ki egy-egy terméket, vagy egy-egy szépítészeti folyamatot. A másik, amit ugye bevonhatunk, és már ez is érintőleg szóba került, az a közösségi média felületek. Nagyon sok tévhit van, nagyon sok félrevezető videó vagy információ terjeng, illetve mennyire okozhatnak azok például kárt a fiataloknak?
2: Természetesen okozhatnak kárt, de azért kiemelném azt, hogy nagyon sok jó trend is van. Tehát azért, hogyha már megnézzük a mai fiatalokat, ő náluk azt, hogy naptejet használunk, ez egy teljesen alapvető dolog. Fiataloknál például már nem trendi az, hogy cigiznek, nem trendi az, hogy alkoholt fogyasztanak. Szóval egy csomó dolog egyébként, azt gondolom, hogy a közösségi média hatásából kifolyólag is, hogy kiszorult az ő kis életükből, tehát azok a dolgok, amik ugye korábban így megjelentek, már nem szemtelnek szendinek. Ilyen szerencsére a szolárium használat is, tehát ma már a tinédzsereknek nem nagyon jut eszébe, illetve hát nagyon soknak, hogy bemenjen a szoláriumba. Tehát azért vannak ennek előnyei is, hogy sok-sok információt szereznek a közösségi médiából. Inkább ilyenkor van a probléma, ha mondjuk elkezdenek követni egy 40 éves influencert, vagy valamiféle tárt, és akkor az ő bőrápolási rutinjukat veszik át, és az ő kicsi, igazából sokkal érzékenyebb bőrükre eresztik el azokat a hatóanyagokat, amik egy sokkal érettebb bőrnek vannak már kitalálva, és aktívan az öregedés ellen harcolnak, ugye? Hát egy tinédzsernek ilyen problémája még nem szabad, hogy legyen, tehát neki a bőre abszolút nem öreg bőr, és nem olyan készítményeket kell használni, mint egy idősödő bőrnek. Ugyanúgy, ahogy említettem, ez is probléma, hogy máshova alkalmaznak készítményeket, amik nem oda valók, tehát a rúzs, az menjen a szájra, és egy pirosító menjen az orcára, illetve egyéb termékeknél is érdemes annál maradni, ahova engedélyezték azokat a készítményeket.
1: Hogyha kérdés van, vagy bizonytalanság, vagy akár a szülővel szeretnének valamilyen megoldást találni, akkor nyilván egy idő után akár vagy a gyógyszerészhez, vagy bőrgyógyászhoz érdemes, esetleg kozmetikushoz fordulni, de mikor érdemes akár az ő tanácsukat kikérni?
2: Azt gondolom, hogyha az ember megteheti azt, hogy ha pattanásos bőre van a tinédzsernek, és őt elviszi egy kozmetikushoz, azért ez egy jó dolog. A kozmetikus ugye tudja tisztítani az arcot, egy jó szakember tudja, hogy melyik képlethez szabad hozzányúlni, melyiket nem szabad megnyomni, és azért ott egy rendszeres tanácsadás, az szerintem így, ha megengedhető, akkor ez egy nagyon jó dolog. Bőrgyógyászhoz azért akkor kell menni, hogyha vagy nem jutottunk tűlőre azokkal a készítményekkel, amivel próbálkoztunk, vagy pedig olyan irritatív, vagy akár egyéb allergiára utaló tünetek vannak, amikkel nem tudunk mit kezdeni. Ha egy készítmény rosszat tesz a bőrünknek, tehát kipirosodik tőle, biztos fáj, akkor az első körben ne alkalmazzuk. Próbáljuk meg így ezeket a tüneteket eltüntetni, de ha nem működik így, akkor valóban érdemes szakember tanácsát kikérni.
1: És akkor záró kérdésem az lenne, azért közeledik most a nyári időszak, hogyha mondjuk praktikus tanácsot kellene adni bőrápolásra, bőrvédelemre, akkor mi az, amire érdemes figyelni így a nyár közelettével, vagy a nyár folyamán?
2: Mindenképpen érdemes arra figyelni, hogy a fényvédőket megfelelően alkalmazunk. Ugye a bőrünk érzékeny lesz a napsugárzásra, főleg ez erre a hirtelen ránk törő napsugárzásra, hosszú tél után jött ugye ránk ez a nagy meleg, UV terheléssel, tehát a fényvédők alkalmazása az, ugyan mi télen-nyáron javasoljuk, de hát azért aki télen ezt nem tudja meg, legalább innentől figyeljen rá. Hidratáljuk a bőrünket, könnyebben szárad ki, és figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre is.
1: Mi pedig köszönjük szépen a beszélgetést, illetve a tanácsokat.
2: Köszönöm szépen!

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hídközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lemondásra szólította fel a Magyarországos Horgász Szövetség válaszmánya az elnököt, Szűcs Lajost tudta meg a Peca Verzum. A Fidesz-KDNP színeiben az április 12-i országgyűlési választáson Pest vármegye 8-as számú választókerületében, azaz Vecsés térségében egyéniben vereséget szenvedett politikusnak május 12-ig adtak haladékot, de a honlap több forrásból is úgy értesült, hogy Szűcs Lajos ennek nem tett eleget, így a válaszmányi többsége a május 28-ai ülésük napirendi pontjai közé vette fel az elnök azonnali hatályú felmentésének kezdeményezését. Mint a Pecaverzum megtudta, a megújulást igénylő MOHOSZ választmány többsége alternatív választmányi ülést tartott a múlt héten. Az ülésen megfogalmaztak egy dokumentumot, amelyben felszólították Szűcs Lajost, hogy május 12-éig mondjon le, és ezzel engedjen teret a megújulásnak. A MOHOSZ választmányának többsége azt fogalmazta meg, hogy szerintük a jelenlegi helyzetben Szűcs Lajos azzal tudná segíteni a magyar horgászmozgalom további fejlődését, ha elnöki tisztségéről saját elhatározásából lemondana. Másnap az ügyvezetői egyeztetés során az indítványt átadták a MOHOSZ elnökének, aki azonban információik szerint elzárkozott a lemondástól, és közölte, hogy marad a szervezet élén. A 73 fős választmány többsége ezért a május 28-án esedékes választmányi ülés előtt a MOHOSZ nyilvános adatbázisában megtalálható alapszabályban rögzített 15 napos határidőn belül május 12-én kedden benyújtott egy napirendi pont javaslatot, amelyben kezdeményezte Szűcs Lajos azonnali hatályú felmentését. Ha a május 28-ai választmányi ülésen is többséget kap a javaslat, akkor Szűcs Lajosnak távoznia kell a MOHOSZ széléről. Mint ismeretes, alapjaiban rajzolta át a politikai erőviszonyokat az április 12-i országgyűlési választás, amelynek eredményeként a Tisza párt kétharmados többséget szerzett, miközben a Fidesz-KDNP súlyos vereséget szenvedett. A változás a horgásztársadalmat is érintette, hiszen a MOHOSZ elnöke Szűcs Lajos 25 év után kiesett a parlamentből. A választás után a Peca Verzum sajtó megkereséssel fordult a MOHOSZ-hoz és annak elnökéhez, hogy kiderüljön, milyen hatásai lehetnek az eredményeknek a hazai horgásztársadalomra, illetve a szövetség működésére. A választás eredménye egyértelmű, nem az eddigi kormány mellett döntöttek az emberek, változást szeretnének, ha a változás a horgászok számára erőnyt jelent, akkor mi ennek nagyon fogunk örülni, írta a honlapnak küldött válaszában Szűcs Lajos még április 14-én. Arra a kérdésre, hogy a politikai változások fényében tervez-e lemondást a MOHOSZ elnöki székéről, már akkor egyértelmű választ adott, és álláspontja azóta sem változott meg. Felhatalmazást a horgászoktól kaptam 5 éves időtartamra, ahogy eddig is, ezután is a horgászok érdekeit fogom képviselni, szögezte le, ezzel jelezve, hogy a MOHOSZ élén kíván maradni. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tapast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: 2026. május 15-én a hónap idősán Kisgyögy Krisztián köszönt itt a 93.4-en 6 óra után néhány perccel. Az év 135. napja van, Zsófiák és a Szonyák ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot. Bele is kezdünk a hét utolsó munkanapjába, méghozzá Offenbach felvételével. Hamarosan megnézzük, mi a helyzet az utakon, illetve azt is, hogy miket ünnepünk a mai napon.
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Davas,
1: az otthon.

És a ma reggelt már is folytatjuk tovább közlekedési infókkal. Az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs-Sali vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehetséges. Aztán az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani onnan, sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani a pályára. Aztán megyünk is tovább, méghozzá az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmély építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton, Újhattánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpák irányítják.

0: Mielőtt egy rövid szünetre mennénk el, ne felejtsétek el, hogy tovább folytatódik az Ócsai Kulturális Napok programsorozat. Az 50. Ócsai Kulturális Napok keretében szombaton az OPKE kávéházi esték vendége Boncsarovszky Balázs, aki ifjú tudományos nagykövet. Egy kötetlen kávéházi beszélgetés során arról mesél majd, hogy hogyan válik a kíváncsiság kutatása, a kérdésekből hogy lesz tudomány, és milyen út vezet egy fiatal kutató számára a közösségi szerepvállalás világába. A beszélgetést Papné Hajdú Katalin, az OPKE elnöke vezeti majd. 18 órakor kezdődik, tehát szombaton az Egresiben, természetesen a belépés díjtalan. Most rövid kereskedelmi szünet következik, utána pedig már is megyünk tovább Sam Fieldel és Rosalinnal itt a 93.4-en a TikTokban.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát, tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszer volt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
7: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Dabas az otthon hangja már is folytatódik tovább a reggel itt a 93.4-en, és a folytatásban megnézzük, hogy mikre is emlékezünk a mai napon, miket ünneplünk. Ma van a hivatalos napok között a Család Nemzetközi Napja. Az ENSZ által 1993-ban alapított hivatalos világnap, amely a családok fontosságára, illetve a társadalmi változásokra hívja fel a figyelmet, és szintén ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap, a globális felmelegedés, illetve a klímaválság elleni küzdelem napja. Aztán vannak természetesen kevésbé komoly dolgok is, amik kapcsolódnak a mai naphoz, ilyen például a pizza party nap, a nap, amikor kötelező összegyűlni a barátokkal és pizzát rendelni. Na de ha inkább édes szájú vagy, akkor pedig ünnepelheted a csokoládé darabkák napját, a süteményekbe való csoki cseppek hivatalos ünnepe, amikor indokolt mindent csokis kekszel enni. És bár az idő nem nagyon erre utal, de azért a szalmakalapokat is ünnepeljük, hogyha van kedved, nyugodtan vedd elő és használd a mai napon. A hagyomány szerint ezen a napon váltják le a férfiak a téli fejfedőket a könnyed nyári szalmakalapokra. És maradjunk a divatnál, hiszen a nejlonharisnya napja is ma van, a divat történet egyik legmeghatározóbb ruhadarabjának dedikált nap. Zenék sorában pedig már is itt van a folytatásban Bob Sinclair, aki a Cruel Summer-rel érkezik.

0: TikTok minden hétköznap. Reklám.
1: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
2: Ez reklám volt.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 2026. április, május 15-én pénteken reggel. Hordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredtek itt a 93.4-en. Ami az időjárást illeti, nincsenek túl jó híreim, 10 fokot mutatnak a hőmérők, de állítólag záporokra, zivatarokra számítani kell, plusz a hétvégén lehűl a levegő, 16-15 fokot mérhetünk, és viharokra, esőre kell számítani. Az utakon egyelőre nagyobb fennakadást nem látok, azt viszont látom, hogy ma a névnaposok, a Szonyák, illetve a Zsófiek, Isten éltesse őket. Pontosan 7 óra van, érkezzenek legfrissebb híreink, aztán pedig startol a mai TikTok. Ébredjetek velünk, jó reggel!
4: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News.
7: Magyarul és érthetően
6: hírek.
4: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazva ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródi János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródi Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepi est különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
7: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: 7 óra után vagyunk 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez a TikTok itt a 93.4-en az otthon hangján. Jude Law dalával indítjuk ezt az órát, aztán itt lesz Alan Walker, és nem sokára elmondom, hogy mit gérjenek már a csillagok. Maradjatok velünk, jó reggelt.
7: Az ország szívében.
9: Együtt a legjobbakkal.
7: Rádió Dabas.
9: Az otthon.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok
1: minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt. Will you say-

0: Dobosanz otthon hangja, pontosan 4:08. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek, és már is érkezik a horoszkóp, de előtte van néhány friss hírem az utakról, úgyhogy már is megosztom veletek. Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M1-es autópályán a főváros felé Bicske és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Budapest irányába Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint Gödöllő és Mogyoród között a kiépített terelésnél. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába, valamint a Csepel-sziget útjain. Vezessetek tehát óvatosan, és ha hasonló tapasztaltok, hívjatok minket a 29-562-562-es telefonszámon. Most pedig nézzük, mit ígérnek mára a csillagok.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Pénteken jóval érzékenyebb lehet a kosa megszokottnál, és most kifejezetten jól teszi, ha nem akarja minden percben túlpörgetni magát. Ma különösen fontos lehet a Vika számára, hogy olyan emberekkel vegye körül magát, akik mellett nem kell szerepet játszani. Pénteken sokat gondolkodhat az ikrek azon, valóban jó irányba tart-e, főleg a munkával vagy hosszabb távú céljaival kapcsolatban. Ma könnyebben álmodhat nagyobbat a rák, mint máskor, és ez most nem is baj. Kedves oroszlán, pénteken érzékenyebben reagálhatsz arra, mennyi energiát adsz másoknak, és mit kapsz cserébe. A szűz ma sokkal jobban érzi mások hangulatát és valódi szándékait, ezért egy beszélgetés különösen mély nyomot hagyhat benne. Pénteken érdemes lenne jobban figyelni a mérlegnek arra, mennyire kimerült az utóbbi időben. A tested most gyorsan jelezheti, hogyha túl sokat vállaltál magadra. Ma erősebben kapcsolódhat a Skorpió a kreatív oldalához, és könnyebben engedi meg magának az álmodozást vagy a játékosságot. Pénteken jól esett egy kis visszavonulás a nyilasnál, még akkor is, ha általában inkább a pezsgést keresi. Ma különösen fontos szerepet kapnak a beszélgetések a baknál, és egy fél mondatból is sokkal többet érthetsz meg, mint másőre gondolnád. Kedves mézöntő, ma jobban átgondolhatod, hogy mire érdemes valójában energiát és időt fordítani. Egy pénzügyi vagy munkahelyi helyzetben most is tisztábban láthatsz. Ma különösen erősen működhet a halak megérzése, és szinte azonnal ráérezhetsz arra, mi zajlik a háttérben egy kapcsolatban, vagy egy bizonyos szituációban.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.
4: We'll be right back.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Egyelőre nincs több aktív TBC-s gyerek gyálon. A települést átszelő főutak mentén lévő közvilágítási lámpatesteket korszerűsítik Hernádon. Sok felhő, sok szél lesz a részünk.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 15-e van, péntek reggel 7:30. Egyelőre nincs olyan vizsgálati eredmény, amely megerősítené az aktív fertőző tuberkulózis jelenlétét annál a 16 gyermeknél, akiknek pozitív lett a vérvizsgálata az Zrínyi Miklós általános iskola ügyében indított járványügyi vizsgálat során Gyálon. Az iskolában korábban egy diáknál állapítottak meg aktív TBC megbetegedést, ezt követően kezdődött meg a kontaktkutatás. A hatóságok jelenleg azoknak a személyeknek az azonosítására összpontosítanak, akik szoros kapcsolatba kerülhettek a fertőzött gyermekkel. Ide tartoznak például az együtt élő családtagok, az osztálytársak, valamint azok, akik tartósan egy légtérben tartózkodtak vele. Az iskola dolgozóinak szűrése már megkezdődött. Elsőként az érintett tanulót tanító pedagógusokat vizsgálják, de a szülői aggodalmak miatt az intézmény valamennyi alkalmazottjára kiterjesztik a szűrést. A vérvételeket a felnőttek esetében az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet végzi. A tájékoztatás szerint az iskolában speciális fertőtlenítő takarítást végeztek és szigorították a takarítási protokollt. A szakemberek hangsúlyozzák, a TBC elsősorban nem felületek érintésével terjed, hanem hosszabb ideig tartó, közös légtérben való tartózkodás során jelent kockázatot. A szakmai irányelvek szerint a vizsgálatokat elsősorban a szoros kontaktokra kell kiterjeszteni. A jelenlegi adatok alapján a pozitív vérvételi eredményű gyermekek nem tekinthetők fertőzőnek, ezért családtagjaik szűrése már fokozott óvatossági intézkedésnek számít. Az illetékes Pest vármegyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya továbbra sem küldött választ a kérdéseinkre. A települést átszelő főutak mentén lévő közvilágítási lámpatesteket korszerűsítik Hernádon. A Magyar Falu programban nyert összeg a korszerűsítés egy részére elegendő, így a maradék összeget eszkós finanszírozásból teremtik elő. Zsírosné dr. Palaga Mária polgármester elmondta, várhatóan az év végére elkészülnek a közvilágítás korszerűsítésével.
1: Tavaly írták ki, nyertünk, és illetve hát egy részét nyertük meg, hogy egészen pontosan fogalmazzak, hiszen a Magyar Falu programban pályáztunk a települést átszelő főbb útvonalak világításának korszerűsítésére. Ez jelesül a Váradi utat, a Köztársaság utat és a főutcát jelenti. Itt minden oszlopon találhatóak világítótestek. Ezeket meg tudtuk pályázni a Magyar Falu program pályázatai között. A többi helyen pedig a mellékút útjaink mellett minden második villanoszlopon van közvilágítási lámpa. Ezt most sűrűbbé tesszük, tehát minden oszlopra kerül világítótest. Ezt viszont úgynevezett ESCO finanszírozással fogja az önkormányzat megvalósítani, tehát ez egy ilyen komplexebb projekt, és drágább is, mint a földutas, ezért jelenleg már lejáróban van, befejeződő félben van a közbeszerzési eljárás, amelyet erre kiírtunk, úgyhogy minden reményünk megvan arra, hogy ebben az évben befejeződik majd ez a beruházás, és akkor egy nagyon korszerű és olcsón üzemeltethető közvilágításunk lesz.
10: A bíróság 4 hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte Bóna Zoltán, volt fideszes országgyűlési képviselőt. A politikus nem kerül letartóztatásba, de nyomkövetőt kap, és engedély nélkül nem hagyhatja el otthonát. A Telex információi szerint Bóna Zoltánnál hétfőn tartottak házkutatást Dunavarsányi otthonában, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség szerint a politikus megállapodott Nagy Barnabás halásztelki polgármesterrel arról, hogy édesanyját személyi titkárként alkalmazzák. A 70 éves nő a gyanú szerint tényleges munkát nem végzett, fizetésének egy részét azonban visszaosztotta a polgármesternek és Bóna Zoltánnak. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a 2024. szeptemberében kötött munkaszerződéssel az országgyűlés hivatalát több mint 14 millió forintos kár érhette. A fiktív munkaviszony idén áprilisban szűnt meg. Az ügyészség a volt képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával, jelentős kárt okozó csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítja, emellett egy másik korrupciós ügyben is eljárás folyik ellene. Az ügyben korábban Nagy Barnabás polgármesternél is házkutatást tartottak. Őt szintén őrizetbe vették és kihallgatták, a bíróság pedig 4 hónapra megtiltotta számára, hogy elhagyja halásztelek területét. Ráckeve város önkormányzata több mint 318 millió forintos visszanemtérítendő európai uniós támogatást nyert belterületi utak fejlesztésére. A beruházás a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretében valósul meg. A projekt során 3 fontos útszakaszt érítendő európai uniós támogatást nyert belterületi utak fejlesztésére. A beruházás a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretében.

0: biztonsága is csökkenjen a megnövekedett gyalogos és gépjármű forgalom okozta terhelés. Ennek érdekében sebességcsökkentő elemeket és új közlekedési táblákat helyeznek ki, továbbá fejlesztik a csapadékvízelvezető rendszert is. A Szentvendel utcában 3 új parkolóhelyet alakítanak ki, emellett 6 kerékpártámaszt is telepítenek. A beruházás részeként több helyszínen zöld felületek létesülnek, valamint megemelik az aknafedlapokat is, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon a közlekedés. Holnap lesz a futókörök napja. Az Aktív Magyarország szervezésében újra megmérettetnek az ország rekordtán pályái, köztük a dabasi is. Dabas eddig az 5 alkalomból 4-szer nyert az országos megmérettetésen, így újra a címvédésre pályázik. A városban komoly futóhagyomány él, hiszen ebben az évben már a 23. dabasi futónap kerül megrendezésre május végén.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A délies szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
2: Friss,
1: frappáns,
2: finomra hangolt reggeli műsor.
1: Óramű pontossággal.

0: TikTok minden hétköznap. Reklám.
1: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
2: Ez reklám volt.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, sapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Pontosan 3:40, jó reggelt kívánok mindenkinek. Már is nyitjuk a gardróbot, és hát bizony nem a fürdőruhát vesszük elő belőle, hanem egy melegebb kabátot és egy eső kabátot, sőt szerintem olykor egy sapka sem át. Nézzük a részleteket. Az erőteljes gomolyfelhő képződés mellett több órás napsütéssel lehet egyébként számítani, majd késő délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több helyen, néhol több hullámban várható zápor, zivatar, estétől a Dunántúlon eső is. Észak-keleten egy-egy intenzív, esetleg heves zivatar is előfordulhat. A déli szelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között valószínű, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Késő este 10-14 fok várható. Térségünket egy mediterrán ciklon közelíti meg, ami a fronthelyzetben is jelentős változást hoz. Pénteken kettős fronti hatásra lehet számítani, magyarán mind a hideg, mind a meleg frontra érzékenyek körében felléphetnek kellemetlen panaszok. Gyakori lehet a fejfájás, a vérnyomás ingadozás, illetve a koncentrációs zavarok is, úgyhogy vigyázzatok magatokra.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4. Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ez volt a Honey Beast és a bezárkózás itt a 93.4-en, egy perccel 8 óra előtt. Hamarosan belelapozunk a mai újságokba, és lesz mai Sztereó Kőszegi Zoltánnal, Dobosváros polgármesterével. 10 órakor pedig érkezik hozzánk Tapodi Katalina, a Kossuth-Műrödési Központ igazgatója, akivel az elkövetkezendő időszak programjait vesszük gorcső alá. Maradjatok velünk! Továbbra is erős a forgalom a Budapest környéki utakon, így telítettek a sávok az M1-es autópályán, a főváros felé Bicske és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Budapest irányába Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint Gödöllő és Magyaród között a kiépített terelésnél. De sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztól a főváros irányba, valamint a Csepel-sziget útjain. Vigyázzatok magatokra és a hasonlót tapasztaltok, hívjatok minket a 29-562-562-n. Köszönjük!
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt, tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyisérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fehérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő oltalom karitatív egyesület irodáit, majd Budapest főváros kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy
4: egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 8 óra után vagyunk, 4 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok, itt az otthon hangján. Magyar Péter szerint pénteken meglepetés és bejelentés várható a Karmelitánál, illetve intézkedés történt a zavartalan hazai üzemanyag ellátásért. Hamarosan hozom a részleteket, maradjatok velem.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, Wolf Kati énekelt nekünk itt a 93.4-en 3 perccel 4-9 előtt. Friss hírek az utakról, továbbra is erős a forgalom Budapest felé, az M1-esen, az M2-esen, az M3-oson is sokan haladnak, a 10-esen, a 11-esen és az 51-es főúton is. Az M1-es autópályán a főváros irányába a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, vezessetek óvatosan, és hogyha hasonlót tapasztaltok, hívjatok minket a 29-562-562-n. Most pedig érkezzen a lapozó első blokkja, majd Madonna és Sabrina Carpenter énekel.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Magyar Péter szerint pénteken meglepetés és bejelentés várható a Karmelitánál, előrül a Telex. Holnap ismét Karmelita meglepetés és bejelentés, reggel pedig jön a videó a mai átadás átvételről. Írta ki csütörtök este a Facebookra Magyar Péter. Hozzátette, a videóban megnézhetitek a korábban oly bátor mafiózókat kicsit másképp. Az 5. Orbán kormány miniszterei hivatalosan csütörtökön adták át a minisztériumok vezetését a magyar kormány minisztereinek. Részletek is a teljes cikk a Telexen. Intézkedés a zavartalan hazai üzemanyag ellátásáért, ez már a Magyar Hírlap cikke. A gazdaság és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló lerendelete csütörtökön jelent meg. Részletek és a teljes cikk a Magyar Hírlap oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádiódobosanz otthon hangja, ő volt Teddy Swims itt a 93.4-en, 8 perccel fél 9 előtt. A folytatásban Taylor Swift érkezik, na meg a lapozóra következő blokkja.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Putyin engedélyt kapott más országok megtámadására, erről ír a Magyar Hírlap. Az orosz állami Duma elfogadott egy törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné Putyin orosz elnök számára, hogy elrendelje csapatok telepítését más államok területére az orosz állampolgárok védelme érdekében. Részletek és a teljes cikk a Magyar Hírlap hasábjain. Gyorsan elült az iráni háború okozta pánik, ez már a Világgazdaság cikke. A márciusban elszenvedett meredek zuhanásnál is dinamikusabban pattant vissza az európai tőzsdén keresett alapok vagyon a múlt hónapban. A népszerű befektetés 37 milliárd euró friss tőkét vonzott be, és bő 160 milliárd euró hozamot termelt a tulajdonosoknak. Részletek és a teljes cikk a Világgazdaság oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A

0: Rádiódobos Sansz otthon hangja volt Taylor Swift itt a 93.4-en 3 perccel fél 9 előtt. Péntek le van, és ma sok felhő lesz az égen, de a rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél, de a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 10, napközben pedig 19 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet, szóval esernyőket bekészíteni. Aki pedig már az ebédre gondol, az most figyeljen, hiszen érkezik a menüjáró.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata húsos, szójanka, leves, van még spagetti carbonara pirított páncsatával és parmezán forgáccsal, csirkemeszteletek sok magvas bundában sült hagymás burgonyapürével, de van mexikói quesadillas sült paprikakrémmel, grillezett lazac, krémes párgás ragúval, párolt zöldségekkel és basmati rizssel, és aranygaluska vanília sodóval, ez már a desszert. A konyha mai ajánlata jókai bableves, matutka újhagymás tejföllel, tejszínes, sajtos rakott csirkemell rizssel, ínyenc töltött csirkemellsteak burgonyával és csemege uborkával, és klasszik tiramisu, a desszert. A Sári ABC kínálata hideg málnakrémleves, tejfölös füstölt húsos bableves, túrótöltelékes gombóc diós morzsában, vaníliaöntettel és porcukorral, sertés ragú Budapest módra jázmin rizssel, ropogós kacsacomb szilvaragúval, burgonyapürével és rántott tőkehalfilé francia salátával. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Tiflex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, Övgött Álvaro Szoler és az Oxigen itt a 93.4-en, 5 perccel 3:49 előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Kőszegi Zoltán, Dobosváros polgármestere lesz. Hogy a kérdésetek van hozzá, 29562562, ez a telefonszámunk. Most pedig folytassuk a lapozórával.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódabas, az otthon hangja.
0: Az utasok jogai is csorbulhatnak a kerozin hiány miatt, erről ír a hvg.hu. Csúcs időszaki felhasználás mellett csak egy hétre elegendő a stratégiai kerozin készlet. Európa több országában is ellátási zavarok lehetnek, az árak már is az egekben. Az utasok nem csak anyagilag veszítenek, részletek és a teljes cikk a HVG oldalán. A vártnál magasabb nyereséget ért el az OTP, ez már a Világgazdaság cikke. A bank teljesítményét jobban kifejező adózás előtti nyereség éves bázison 12%-kal nőtt az első negyed évben. A csoport hazai tagja veszteséges lett, ergo az OTP csoport teljes profitját a külföldön működő leánybankok termelték. Részletek és a teljes cikk a Világgazdaság oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Jódobos az otthonhangja, 5 perc múlva 9 óra van, hamarosan kezdődik Sztereó című műsorunk, amelynek első vendége Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere lesz. Mindezek előtt azonban még megnézzük, miről írnak a bulvárlapok.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthonhangja.
0: Első gyermekét várja Palvin Barbie, erről ír a Bors. Palvin Barbie egy igazi világsztár, aki az utóbbi években teljesen meghódította a divat szakmát, ahol már szinte mindent sikerült elérnie modellként. Hatalmas kampányokban szerepel, de most új szerepre készül, részletek és a teljes cikk a Bors oldalán. A Blick pedig arról ír, hogy 220 millióval nyúlta le Johnny Deppet az angyalföldi drogos. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, a Blickben megtaláljátok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.

0: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
2: Továbbra is erős a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M1-es autópályán, a főváros felé Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópályán Gödöllő és Mogyoród között a kiépített terelésnél, de sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Lányfalu és Budakalász között. Vezessetek óvatosan és a fennakadást, balesetet láttok, akkor hívjatok minket a 29-562-562-n. Köszi!
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápol. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News.
6: Magyarul és érthetően
5: hírek.
3: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A délies szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó.
6: Sztereó.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
5: Rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
5: Sztereó.
7: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
2: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ez már a Sztereó, amelynek első vendége Kőszegi Zoltán Dabos város polgármestere lesz. Aztán pedig Tapolnyi Katalin érkezik a stúdióba. akivel sorra vesszük az elkövetkezendő időszak programjait. Itt Dabason maradjatok velünk!

0: amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Kőszegi Zoltán, Dabosváros polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
4: Szia, Brigi, jó reggelt kívánok neked is, és mindenkinek, akik hallgatnak most minket élőben, akik pedig majd később tudnak minket megnézni, meghallgatni, őket is nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm.
3: A Facebookon is közvetítjük a mostani beszélgetést, úgyhogy ott is be lehet kapcsolódni az adásba. Vágjunk is bele, mert rengeteg témánk van. Az első pont, ami nagyon-nagyon fontos a város életében, és nagyon-nagyon látható, az az ötös főút felújítása, amely elkezdődött.
4: Látható, és bizonyos kellemetlenségekkel is jár, de bocsánat, azt hiszem, hogy ezt szívesen vállaljuk, ezt az átmeneti kellemetlenséget, hiszen régóta várunk erre a felújításra. Az ötös út rövidebb szakaszain voltak a korábbi években is felújítások, és hát azt reméltük, vagy azt vártuk, hogy egy teljes hosszában, akár mondjuk Soroksártól Lajosmizséig egy nagy volumenú felújítás valósul meg. Ez még mindig várat magára, ami a mi városunkat és ennek közvetlen környezetét érinti. Itt nagyon-nagyon leromlott állapotú szakaszokat kellett itt elszenvednünk, és hát itt az elmúlt időszakban elég sokat kilincseltünk. Én magam személyesen is, levélben személyesen a közútkezelőnél, illetve próbáltunk a politikai döntéshozó berkekben forrásokért lobbizni. Ez a folyamat, ez oda jutott el az idén évelejére tavaszra, hogy a közútkezelő új igazgatójával egy bejárás keretében átbeszélve és konkrétan megnézve, megszemlélve az állapotokat, a Gyóni állomás és a Dinnyés Lajos utca közötti rendkívül rossz állapotban lévő szakasz felújítására kaptunk egy konkrét ígéretet. Az ígéret arról szólt, hogy valamikor 2026 tavaszának végén, nyár elején ennek a szakasznak a felújítása megtörténhet. Ott akkor sikerült a helyszínen még azt kicsikarnunk ígéretként, hogy ne csak a Dinnyés Lajos utcáig, hanem lehet, ha lehet, akkor a Motel csomó pontig minél távolabb jusson el ez a felújítás. Az akkor konkrét ígéretként nem hangzott el, de most látom, hogy felmarták az utat, hogy mégiscsak egy hosszabb szakasz újul meg. Ez örömteli, már csak azért is, mert közben itt április 12-én választások voltak, tehát új kormány van, ezek az állami szervek is minden bizonyal új vezetés alá fognak kerülni előbb-utóbb, bár megvan az idei állami költségvetés, de abban minden bizonyal lesznek módosítások, kérdés, hogy az uniós források milyen mértékben és mikor érkeznek meg, ez hogyan formálja, alakítja az állami költségvetést, és ez a sok-sok megoldandó feladatot, ami vár az új kormányra. Szóval az ígéret ellenére azt gondoltam egy kicsit szkeptikusan, hogy ez minden bizonnyal, ez most az idén tavasz végén, nyár elején ez a beígért felújítás nem fog megtörténni, és legnagyobb meglepetésemre mégis, úgyhogy ennek városvezetőként és az itt élő emberekkel együtt természetesen örülök. És hát ezzel kapcsolatban már korábban is elmondtam, és most is itt kihasználva a nyilvánosság lehetőségét mondom, hogy én továbbra is nagyon bízom abban, hogy az ötös útnak itt az autópálya mellett, mivel nagyon komoly közlekedés levezető szerepe van, különösen amikor az autópályán valami történik akkor, de az itt élők több település polgárai nevében mondhatom, hogy ez nekik nagyon fontos, hogy ennek az útnak olyan minősége legyen, ahol biztonsággal jól lehet közlekedni. Tehát nagyon remélem, hogy ennek az útnak a teljes felújítása meg fog történni. Nem azt mondom, hogy egy-két éven belül, de tényleg egy záros határidőn belül. Erre is készültünk. Nekünk van egy-két olyan csomóponti problémánk, ahol a város találkozik, vagy a város szövete találkozik az ötös úttal. Az egyik a Motel csomópont. Itt sikerült a korábbi évek egyeztetései során elérnünk azt, hogy a, hogy a vasútrekonstrukció kapcsán ennek a csomópontnak a kiváltása meg fog történni egy külön szintű felüljáróval. Tehát ez is érinti majd részben a vasútrekonstrukció keretében fog megvalósulni, illetve majd amikor az ötös útnak a teljes rekonstrukciója megvalósul, akkor annak részeként ez egy ilyen kombóban fog megvalósulni. Tehát ez egy nagyon fontos közlekedés biztonsági, és nem csak közlekedés biztonsági, hanem közlekedési terheket enyhítő fejlesztés és beruházás lesz itt a jövőben, ami minket fog érinteni. És a másik két csomópont az a Vásártéri út és az ötös útnak a kereszteződése, a Nautilus étteremnél a szőlőhegyieknek a beközlekedése a város felé, vagy onnan bármelyik irányban, Budapest vagy Kecskemét irányába kifordulni rendkívül veszélyes, és a vásárok idejéről nem is beszélve, akkor pedig szinte használhatatlan ez a csomópont. Tehát összességében ez egy veszélyes és forgalmas csomópont, amire mi, az önkormányzat, annak ellenére nem a mi fenntartásunkban lévő út, hiszen ezt többször elmondtuk, hogy állami út, sőt nemzetközi főközlekedési útvonal, egyik főközlekedési útvonal és állami kezelésben és fenntartásban van, de ennek ellenére mi a szülőhegyiek érdekében és hát az egész város érdekében, akik erre közlekednek, mi megterveztettük a körforgalmi csomópontot, ennek az engedélyezési szintű terve elkészült, bocsánat, és amikor majd a rekonstrukcióra, majd a teljes körű rekonstrukcióra sor kerül, akkor már nekünk egy kész tervünk van, ezt be tudjuk nyújtani, és remélhetőleg ezt nem tudják megkerülni, tehát ennek a csomópontnak a fejlesztésével együtt történik meg majd az ötös útnak a további fejlesztése. És van egy másik csomópontunk, ez pedig Sáriban az Inácsi vagy Besnyői úti kereszteződésünk, ahol ugye két iskola is van a sarkon az ötös út mellett, a Szent János Katolikus Általános Iskola és a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és egyébként is a sáriak szempontjából ez egy rendkívül fontos csomópont, a besnyőiekről nem is beszélve, akik besnyő irányából jönnek, vagy akik ebben a csomópontban fordulnak ki az ötös autópálya felé, tehát ez is egy nagyon terhelt, forgalmas csomópont. Erre pedig elkészült egy lámpás és jobbra kikanyarodó sávos csomópontnak a terve, amire a közút kezelőnek még a COVID-járvány kitörése előtt volt egy ígérete. Bocsánat, nem a COVID-járvány, mert ezt a COVID-járvány és az ukrán-orosz háború kitörése közötti időszakban terveztettük meg, és a megvalósítás azon a tavaszon történt volna meg, amikor az a szomorú háború elindult, és akkor ez ugye ennek jöttek a maga következményei, ennek voltak gazdasági pénzügyi következményei is, és akkor ott ezt a közútkezelő a tervek ellenére elhalasztotta, és bízom benne, hogy ez a halasztás sokáig nem tart, hiszen a terveket elkészítettük, a város önkormányzata. Itt egy lámpás csomópont tudná garantálni, biztosítani a sokkal biztonságosabb kereszteződési forgalmat, és akkor én ezzel együtt, tehát ezekkel így mondom azt, hogy ez egy olyan komplex fejlesztése lenne meg az ötös útnak, hogyha ezekben a csomópontokban is megvalósul a fejlesztés, ami nem csak a tranzit vagy átmenő forgalmat segíti, hanem jelentős közlekedési terhet vesz le a város egészéről, illetve közlekedési csomópontjainkban egy sokkal biztonságosabb és sokkal nagyobb átteresztő képességgel működő csomóponti kapcsolataink alakulnának ki. Nem említettem a Gyóni vasútállomás környezetét. A Gyóni vasútállomás környezetében is az okoszebra kiépítésével próbáltunk enyhíteni az ottani veszélyforráson. Látjuk, hogy bárhol, ahol a közlekedési szabályokon, a közlekedési táblákon kívül még valamilyen műtárgy kialakításra kerül, ez még önmagában a mai közlekedési morál mellett nem feltétlenül nyújt olyan garanciát, biztonságot az átkelésnél, ami elvárható lenne, és ami megnyugtat minket. Úgyhogy elképzelhető, vagy minden bizonnyal a Gyóni állomás melletti csomópontban, tehát a szőlősiek, dabas szőlősieknek a közlekedése miatt is, és egyáltalán a csomópontnak a leterheltsége és az ott keletkezett balesetek miatt ott is valamilyen hasonló beavatkozásra lenne szükség, mint az Inácsi úti csomópontban. Ezt megvizsgáljuk. közlekedési szakemberekkel, és vagy a közúttal együttesen, vagy megint csak átvállalva egy terhet és feladatot, az önkormányzat megtervezteti ezt, és akkor ezzel már összesen 4 olyan csomópontnak a fejlesztése van előkészítve, ami, hogyha állami beruházásként megvalósulnak majd ezek a nagy fejlesztések, vasútfejlesztés és az 5-ös út teljes rekonstrukciója, akkor ezek nélkül ez nem tud megvalósulni, és akkor ez szerintem sok-sok évtizedre előre megnyugtató módon rendezi majd ennek a főközlekedési útnak a helyzetét, és a városban élők szolgálatát ezzel szerintem jó alapokra tudjuk helyezni. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna megosztani. Ugye abból indultunk ki, hogy most van egy felújítás, ennek örülünk, de ez mindenképpen csak egy rész megoldás, illetve egy első lépésnek tekinthető ígéret teljesítés, úgyhogy bízom benne, hogy a továbbiakban számíthat a város arra, hogy lesznek olyan központi források, vagy akár uniós források, amik a teljes nagy rekonstrukciót garantálják, vagy biztosítják. És nem akarom az időt rabolni, mert van még itt néhány témánk azért. Ha már a vasutat megemlítettem, akkor ott annyi tájékoztatást hagy mondjak, hogy pont a választások időszakában, ha jól emlékszem, akkor április 13-án zárult le egy közbeszerzési eljárási szakasz, ami Dabastól, illetve Ócsától lefelé Kecskemét irányába terjedő vasútrekonstrukciónak a megvalósítására irányult. Ennek a sorsáról nem tudok. Tehát ott a beadási határidő volt április 13-a, és hát itt majd ezután születik döntés arról, hogy sikerült-e kivitelezőt választani, és rendelkezésre állnak el források. Tehát ott az a lényeg, hogy ott a tervezési szakasz legalábbis a déli irányba lezárult, azt az állam befejezte, közbeszerzésre előkészítette a terepet, és ott azért jó esélyünk van rá, vagy remélhetjük azt, hogy valóban fizikailag is elindul a vasútrekonstrukció. Ez egy új megállót jelent majd a Gyóni állomáson. Megszűnik a Dinnyés Lajos utcánál egy átkelő, ami elsősorban mezőgazdasági járműveknek az átkelését biztosítja. Erre is próbáltunk egy műszaki közlekedés szabályozási megoldást találni. Nem a legeslegideálisabb, de megértettük azt, hogy ennek a csomópontnak meg kell szűnnie, mert azt a menetidőt, illetve azt a veszélyforrást, menetidőromlást, amit egy ilyen átkelő eredményez, illetve mint csomóponti veszélyforrást, ezt, és különösen a szintkülönbség miatt, ezt meg kellett szüntetni, ezt mi megértettük, próbáltunk valami megoldást találni, de nem lehetett, tehát ez az átkelési pont, ez meg fog szűnni, majd amikor a rekonstrukció megvalósul, és egy teljesen új dabasi vasútállomás, egy 21. századi vasútállomás van tervezve, 2 pályás lesz az út, sokkal gyorsabbak lesznek az új elektromos vonatok, szóval valami olyanra kell számítanunk, tehát a tervek alapján, ami szerintem ma már a 21. században alapvető igény, és hát hogy ennek a forrásai hogy fognak összeállni, ez most egy új felállás. Tehát kormányváltás van a kormánynak, itt van egy eldöntött fejlesztési irány, egyébként a szárnyvasutak közül ez az utolsó, ami még nem volt felújítva, tehát én azt gondolom, hogy itt sem szakmai érv, sem politikai, semmilyen egyéb indok nem lehet amellett, hogy ez ne valósuljon meg. Tehát szerintem nagyon jó eséllyel ez meg fog történni. A kérdés az, hogy milyen gyorsasággal, milyen ütemben fog ez megvalósulni, és akkor lesz egy modern megállóhelyünk Gyónon, lesz egy nagyon modern vasútállomásunk a dabasi városrészben, a mostani állomás helyén megszűnik ez a mostani nagyon sűrű, nagyon zsúfolt és veszélyes sorompos csomópont, itt az 5-ös út és a vasútút 406-os út kereszteződésében, és megépül majd az a felüljáró, és akkor ennek a további részleteiben nem akarok belemenni. Ezek napirenden vannak, és ami most viszont abszolút napirenden van, és folynak a munkálatok, még a jövő héten is aszfaltoznak, ez a Gyóni állomástól majdnem a motel csomópontig, egy kicsit visszább, egy néhány száz méterrel visszább egy szakaszig van egy aszfaltozás, egy felújítás, az útfelmarás megtörtént, már az aszfaltozás egy bizonyos része is befejeződött, úgyhogy ennek az ígéretnek a beteljesítését én ezúton is köszönöm, de meg fogom tenni a közúti igazgatóságnak, ezt jelezni fogom, és megköszönöm. És nem tudom,
3: és innen fogjuk folytatni fejlesztésekkel, beruházással, hiszen az ékű sportpálya hasznosításáról lesz szó, úgyhogy maradjatok velünk. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármester.
5: Hol vagy?
2: Otthon.
5: Úton.
2: Munkában.
5: Mindenütt veled van.
2: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
11: Reklám voltam.
12: Stereo.
13: Stereo.
12: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
13: de témázunk veled,
12: és rólad is beszélgetünk.
13: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
12: Rejtélyek és megoldások.
13: Stereo.
12: Stereo.
14: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
15: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Davasváros polgármestere. Fejlesztések kell, beruházásokat ígértünk az előző blokk végén, úgyhogy ezzel folytatjuk, az ékű sportpálya hasznosításáról lesz szó.
16: Igen, bár ha lehet, akkor én kérnék ebben a témában, illetve ez a témához kapcsolódóan a város ingatlan gazdálkodása és ingatlan vagyon helyzetével kapcsolatosan majd egy lehetőséget egy külön műsor keretében.
15: Jó, jegyeztem.
16: Hogyha megteszitek ezt, köszönöm szépen. Bár ugye kérdés, hogy mondjuk az ilyen típusú rádióműsorokat mennyire hallgatják, de YouTube-on keresztül, vagy aki utána akar nézni, vagy Facebookon, akkor szerintem hozzá tud jutni ezek az információkhoz. Volt egy lakossági fórumunk most az Égőpálya Kisernő utcában a tűzoltóság mögötti lévő ingatlannak a fejlesztésével kapcsolatosan. Ugye egy több évvel ezelőtt elindult egy olyan helyi építési szabályzat, ez egy rendelet, a HÉSZ-nek a módosítása, amiben az volt az egyik célunk, hogy a magánjellegű kérelmeknek a megvizsgálása, azoknak a racionális észszerű kielégítése, illetve a nagy összvárosi érdekek figyelembevételével egy olyan szabályozás, ami helyzetbe hozza az önkormányzati vagyont, az önkormányzati ingatlanokat, és ez mondjuk nincs ellentmondásban, vagy nincs, nem alakult ki egy ilyen antagonisztikus ellentétet a magánérdek és a közösségi érdek között, de mégiscsak nekünk városvezetőknek, nekem személyesen polgármesternek az a feladatom, küldetésem, azzal bíztak meg az emberek, hogy az összváros érdekét figyelembe véve próbáljuk meg a várost működtetni, a kötelező feladatainkat ellátni, és garantálni vagy biztosítani azt, hogy az, amit mi létrehoztunk, azt az életminőséget, ezt fent tudjuk tartani. Hogy ez egy állandó kérdés és dilemma, ezt a világban sokszor halljuk, és beszélünk a fenntarthatóságról, az életminőségről, a közösségek megtartó erejéről, és sorolhatnám. Na ez most, ezek természetesen helyben a mindennapokban kihívások és feladatok. egy család életében, egy vállalkozás működése során is az egyik alapvető kérdés az, hogy, hogy milyenek az egzisztenciális feltételek, milyenek, milyen anyagi biztonságban tud a család működni, tudja az igényeit kielégíteni, az, amilyen van, azt hogyan tudja fenntartani, hogyan gazdálkodik vele, hogyan tudja azt gyarapítani a következő generációk számára, és rólatnám, ez egy város életében is, mint egy nagy család életében is így van. Itt egy jelentős ingatlan vagyon van minden önkormányzat kezében, birtokában, amit felelősség teljesen kell kezelni. Eznek az ingatlan vagyonnak az óriási hányada szinte mindenhol, ez egy úgynevezett forgalomképtelen vagyon, ahol azokat a feladatokat látják el ezeken az ingatlanokon, amik kötelező feladatok a szolgáltatások, közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális ellátás is sorolhatnám. Ezeken az ingatlanokon értelemszerűen ezek az épületek vannak, bölcsödék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szociális ellátó rendszert szolgáló intézmények. Ezek ugye az ingatlan gazdálkodásban, vagy az ingatlan vagyonban úgy nem tudnak megjelenni, mint profitabilis vagyonelemek, hanem ezek szolgálnak valamit, szolgálják a város működését. Ez egyébként teljesen helyén van, és rendben van, hiszen ez az első számú küldetése egy településnek, egy önkormányzatnak, hogy ezeket biztosítsa, ezekhez legyen hely, azok meg legyenek építve, azok megfelelő minőségűek, legyenek megfelelő nagyságúak, befogadó képességűek, és szolgáltassanak, töltsék be a funkciójukat. És akkor vannak olyan vagyonelemek, vagy ingatlan elemek, amik az egyéb nem kötelező feladatok, de helyben igényként megjelenő, vagy szükségletként megjelenő feladatok, vagy tevékenységeknek a szolgálatába állnak. Ilyenek lehetnek mondjuk azok a szabadidős vagy sport létesítmények, amiket valahol meg kell építeni, valahol fel kell tartani, működtetni kell. Most a mi város szerkezetünket nem kell bemutatni, én kértem külön egy külön műsoridőt, úgyhogy nem akarom ennek az oldalszálain elveszni. Tehát itt nagyon-nagyon összetett dolog az, amikor egy városvezetés azon gondolkodik, hogy az alapellátást hogyan tudja biztosítani, különösen egy ilyen szerkezetű településen, mint mi vagyunk. Ugye több faluból nőttünk össze, nagyon hosszú, néhol kiterjedő településről beszélünk. Az itt élők ismerik, a körülöttünk lévők, akik minket hallgatnak, követnek, mindenki tudja, miről beszélek. Most ez egy ilyen 18 000-es város vagyunk, egy hasonló méretű településen az a sok-sok közszolgáltatás, sok-sok bölcsöde, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény, orvosi rendelők, ezek sokkal kevesebb ingatlanon, és teljesen más kubatúrájú, más tömegű épület együttesben szolgálják a helyi lakosságot, mint nálunk. Nálunk sokkal több ingatlanon, sokkal nagyobb méretű az össztömege ezeknek az épületeknek, ezeket az ingatlanokat biztosítani kell, ezeket az épületeket valamikor fel kellett építeni, azokat vagy fel kellett újítani, vagy újakat kellett építeni, ki kellett bővíteni, stb. Ezek óriási terhet jelentenek a mi településünknek. Tehát ha az arányosítva, ha egy másik hasonló méretű településsel összehasonlítom, akkor anélkül, hogy én ennek pontosan utána néztem volna, de teljes felelősséggel kimondhatom, hogy legalább dupla akkora terhet jelent, mint egy másik település. És akkor azon kívül jönnek azok a fejlesztési feladatok, fenntartási feladatok, infrastruktúra, közlekedési infrastruktúra, építési járda, kerékpárút, sorolhatnám mennyi minden, ami még plusz ráterhelődik egy ekkora kiterjedésű város vezetésére, vagy településre. Szóval ezeknek a feladatoknak, kihívásoknak a súlya, terhe, vagy felelőssége mellett kell nekünk egy nagyon komoly, hatékony, észszerű, felelősségteljes ingatlan gazdálkodási tervet készíteni, vagyongazdálkodási tervet, hogy melyik ingatlannak mi legyen rövid távon, hosszú távon a funkciója, szerepe, feladata, fejlesztendő terület, értékesítésre szánt terület, stb. Mi ezt már nagyon régóta megalkottuk ezt a rendeletünket, és ezt a rendeletünket mindig felülvizsgáljuk, mindig az aktuális helyzethez igazítjuk, és próbálunk úgy gazdálkodni, fejlesztendő terület, értékesítésre szánt terület, stb. Mi ezt már nagyon régóta megalkottuk ezt a rendeletünket, és ezt a rendeletünket mindig felülvizsgáljuk,

teljesen értelemszerű, hogy ha vannak olyan önkormányzati ingatlanok, amik az ingatlan vagyonban benne vannak ugyan, de vagy holt vagyonként állnak, tehát nem töltik be a szerepüket, funkciójukat, de és nem a város költségvetésébe se hoznak bevételt, hanem csak kiadásokat és feladatokat jelentenek, akkor ezekkel mi legyen? Sajnos nem sok ilyen ingatlan van, néhány ilyen ingatlan van az önkormányzatnak, ami az elmúlt években így úgymond a fókuszba került, hogy na ezeknek mi legyen a sorsa, mit kezdjünk ezekkel. Ezek egyike, azon kevés ingatlannak az egyike, amik egyébként nem kisméretű ingatlanok, a Kisernő utcai, vagy volt ékű sporttelep. Most több évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy a sporttelepi funkció helyett egy többfunkciós lehetőséget kell megteremteni, ezért elindítottunk egy hézmozatosítási folyamatot, ami teljesen nyilvánosan zajlott a törvényeknek megfelelően, megfelelő szakmai egyeztetésekkel, szakági egyeztetésekkel, nyilvánosság mellett, nyilvános képviselőtestületi ülési döntésekkel, stb. Egy hosszú folyamat eredményeként átminősítettük ezt a területet egy olyan területté, ami vegyes funkciójú kisvárosi övezeti besorolást kapott, ami azt jelenti, hogy intézmények is létesíthetők, szabadidő, sportrekreáció is helyet tud kapni ezen a területen, és lakófunkciót is kap, hiszen egy lakó övezetben van, tehát egy lakó övezeti környezetben van, tehát értelemszerűen ez a funkció sem kellene, hogy kimaradjon, és ebben a vegyes funkciói övezetben jogilag ezt a státuszt megkapta ez a terület, és amikor azokat a topos pályázatokat elnyertünk, amiről már itt többször beszéltünk, a Dabasi Egészségcentrum, vagy Egészségközpont, ahol a házi orvosi rendelőket váltjuk ki teljesen új modern rendelő megépítésével, és egy új térségi fogyatékos napközi megépítése, mint a komplexum egyik eleme. Ez egy egészségügyi és szociális fejlesztés, ezt az Európai Unióban ezt a fejlesztési célt jóvá hagyták, ezekre lehetett pályázni, és így a Gyóni és a Dabasi Egészségközpontok megépítésére benyújtottuk a pályázatot. A Gyóninál volt egy kijelölt hely, a körforgalomnál a Gyóni Géza általános iskolával átteremben a sarkon lévő ingatlan, az korábban az önkormányzat megvásárolta, és lehetővé tette, hogy ez ott megépüljön. És akkor az volt a kérdés, hogy Dabason hol legyen. Dabason értelemszerűen kínálta magát ez a nagy terület, ami a sportcsarnok és az Ötös út között, vagy a sportcsarnok és a Tesco között lévő terület, amiben mondjuk 15 évvel ezelőtt az önkormányzatnak egyetlen egy négyzetméternyi területe nem volt. Bocsánat, a szerintelenségét az én általam vezetett város közössége, önkormányzata ezeken a területeken több mint 50%-nyi tulajdon szerzett, a nullából több mint 50%-ot ezen a területen azért, hogy később a város fejlődésének teret engedjünk, és olyan közösségi célok megvalósulhassanak ezen a földrajzi területen, amik a város egészét fogják szolgálni, és kifelé is azt mutatják, hogy ez egy innovatív város, fejlődőképes, tudnak modern részek, modern elemek kinőni majd a földből, és tudják majd szolgálni hosszú távon a következő generációkat is. Tehát ez volt a mi koncepciónk és elképzelésünk. Csak hogy közben itt maradtak magántulajdonok is, és azt tudni kell, hogy ennek egy része még maradt külterületi szántóbesorolásban. Miközben elindítottuk az átsorolásokat, a belterületbevonást, a helyi építési szabályzat, az előbb említett építési szabályzatnak a módosítását, hogy helyzetbe hozzuk ezt a területet, és abban bíztunk, vagy azt reméltük, hogy a magántulajdonosok, látva azt, hogy ez közös érdek, tehát összvárosi érdek, és az ő érdekeik is érvényesülnek ebben, hiszen az ingatlanaik értéke jelentős mértékben emelkedni fog, helyzetbe hozzuk az ő ingatlanaikat is, ezért joggal várta azt a város közössége, a város vezetése, én személyesen, hogy ők partnerek lesznek. És ez így is volt, ez normális esetben, a józanon gondolkodunk, ez teljesen így van, hogy ez belátja egy ingatlan tulajdonos, hogyha várossal együttműködve ő partner, és bizonyos mondjuk azt, hogy áldozatokat hoz, bár szerintem nem áldozatok ezek, hanem befektetés, mondjuk bizonyos területeket átad a közösségnek, hogy legyen elég közterület, lehessen majd közműveket építeni, hiszen ez az ingatlan hasznosításnak egy alapfeltétele, hogy partnerek lesznek. És ez a számításunk valahol egy kicsit megbicsaklott, mert az ingatlan, a megmaradt ingatlan magántulajdonosoknak a nagy többsége zöme partner volt ebben, és partner a mai napig, viszont volt egy, kettő, három akadékoskodó, akik úgy gondolták, hogy a város közössége fizessen meg mindent, ezáltal emelkedjen az ő ingatlanának az értéke akár a 10-szeresére,

0: mert ez neki jár, ő úgy gondolja, hogy ez így van, miért vegyen ő részt a közös teherviselésben, vagy áldozatvállalásban. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem lett volna korrekt, hogyha ezt mi engedtük volna. Részben nem lett volna korrekt azokkal szemben, akik ezt belátták, megértették, és partnerként a város egészével együttműködve gondolkodnak. Ezért sem, meg egyáltalán, tehát ilyenkor felvetődhet az a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy valakinek az ingatlan értéke önkormányzati vagyonértékű jogok gyakorlásával, vagy önkormányzati beavatkozásokkal, önkormányzati fejlesztésekkel jelentős mértékben nő, hogy akkor itt milyen érdekek vannak a háttérben, tehát nem akarom ezt taglalni, magyarázni. A lényeg az, hogy az a helyzet alakult ki, hogy mire eljutottunk odáig, hogy valóban állami, vagy önkormányzati, vagy Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek valósuljanak meg ezen a területen, addigra nem történhetett meg az a telekalakítás, és az a közműfejlesztés, ami ezeket előkészíti, ami ezeknek úgymond megágyaz, tehát lehetővé teszi azt, hogy akkor itt van egy önálló helyrezi számú ingatlan, ide épül mondjuk egy óvoda, oda épül egy kulturális központ, stb. Elnyertük a pályázatokat, el kellett kezdeni a tervezni, csak önálló helyrezi számú belterületi beépítésre alkalmas területre lehet. A projektek támogatói okiratájának megszerzése, támogatói szerzésének megkötésétől számítva elkezdett ketyegni az idő rohamosan, amíg ezeket az uniós programokat meg kell valósítani és be kell fejezni, és láttuk azt, hogy még nem látjuk a végét, hogy mikor lesz telekalakítás, mikor tudják azt a földhivatalba átvezetni, mikor lesz az utolsó egyesség is megkötve, amikor a magántulajdonos hozzájárul ehhez. Az ő egy beleegyezése nélkül telekalakítást nem lehet csinálni. Mit lehet tenni? Kisajátítás? Nem szeretnénk ezt alkalmazni. Egyébként egy kisajátítás is, ez mindig egy jogi procedúra. Annak a végleges döntése az adott illető magánszemély számára szerintem hátrányos, és nem is örül neki, és nem szeretném, hogy évtizedek múlva, vagy generációkkal később majd visszamutogatás legyen, hogy bezleg az általunk vezetett önkormányzat idején itt kisajátítgattak. Én szerintem nem egy 21. századi megoldás, akkor van rá szükség, hogyha tényleg a közérdek másképp már nem érvényesíthető. Tehát minden körülményt figyelembe véve azt láttuk, hogy ezeken a területeken hiába terveztük ide, és reméltük itt megvalósítani ezeket a projekteket, nem tudjuk, el kellett indítanunk, mivel volt két konkrét támogatási szerződésünk a Gyóni és az Alsó-Dabasi Egészségi és Szociális Központ építésére elkezdett kezdeni a tervezést. És akkor kerestük, hol van önkormányzati tulajdonú ingatlan. És láttuk, hogy van egy vegyes funkciója, nem láttuk, hát tudtuk, hogy itt van ez vegyes funkciójú ingatlanunk, a volt Ékűpálya vagy Kisernő utcai pálya, és akkor arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor ennek a pályának a hátsó traktusában, ahogy a telekalakítást megcsináljuk, elindul a tervezés, és ide épül majd meg a Kisernő utca végében az új felnőtt gyerekházi orvosi rendelőzet, védőnői szolgálat és az új térségi fogyatékos napközi. És ennek az egész nagy területnek az első része, mivel ugye vegyes funkciójú övezeti besorolást kapott, akkor ott valamilyen olyan jellegű fejlesztés, beruházás valósuljon meg, ami a lakóövezeti besorolásba illik, és az már, ugye a hátsó része az egy forgalomképtelen vagyontárgyként marad meg, hiszen egy intézménynek ad helyet, és az első része pedig forgalomképes vagyontárgyként az önkormányzat költségvetésében hasznosuló vagyonelemként tud funkcionálni, tehát ott vagy eladjuk, értékesítjük, vagy valamilyen projekt keretében egy olyan fejlesztést valósítanak meg, ami a város egész közösségének javát szolgálja. És így jutottunk el arra a pontra, hogy a tervek elkészültek, már most már az engedélyezési tervek kész vannak, a kiviteli tervek zárulnak le, a kiviteli tervek elkészültével ez egy-két héten belül megvan, a közbeszerzést tudunk elindítani, és akkor legrosszabb esetben 2027-ben elindul az építkezése azoknak az intézményeknek, amiről beszéltem, ennek a területnek a hátsó részében. Viszont azt látjuk, mivel ezek 24-es pályázatok voltak, hogy mire 27-ben az építkezés elkezdődik, látva az inflációt, az építőanyag árak emelkedését, stb., és bekérve tervezői prognózisokat, azt látjuk, hogy az elnyert uniós források nem lesznek elegendőek ezeknek a megvalósítására, tehát jelentős önerőt kell hozzá biztosítani, ezt a költségvetést fogja terhelni. hogyan tudjuk, látva a költségvetésnek a bevételi kiadási oldalát, nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni még a következő egy-két évben az önkormányzatok finanszírozása, esetleg az új feladatok visszaadása, az milyen terhet ró az önkormányzatra. Tehát olyan önálló, stabil, a lábán megálló keretben kell gondolkodnunk, hogy uniós forrás plusz helyi saját forrás együttesen biztosítja ezeknek a projekteknek a megvalósítását, viszont a költségvetés jelen állás szerint, és hogyha még távlatokban gondolkodunk következő néhány évben, nem látjuk azt a nagy mozgásteret, hogy önerő állna rendelkezésre. Két variáció van. Az önkormányzat vagy ezen uniós projektek megvalósítására hitelt vesz fel, és ezzel 10-15 évre, akár 20 évre eladósítja a várost, csak azért, hogy ezek a projektek ne vesszenek el, tehát ne bukjuk el őket, vagy megteremti annak a lehetőségét, hogy saját erőből, saját forrásból biztosítja az önerőt, vagy legalábbis annak jelentős részét, aztán majd meglátjuk, hogy lehet-e többlettámogatást kérni, vagy esetleg egy csekélyebb hitellel kiegészítve nem veszélyeztetett város jövőbeli fejlődését, működőképességét, tehát ebben kell gondolkodni. Most ez a mi összvárosi felelősségünk, az enyém személyesen polgármesterként különösen, hiszen én vagyok az első számú felelőse a költségvetés végrehajtásának, a kötelező feladatok ellátásának, és természetesen a képviselőtestet a maga döntéseivel, a minden éves költségvetés elfogadásával. Most így jutottunk el odáig, hogy itt állunk egy Kisernő utcai egykori ékűpálya teljes komplex fejlesztésében és annak hasznosításában, és ebben most van egy, úgymond egy ellenállás, vagy egy beleállás ebbe a történetbe. Én a közvetlen környezetben élő, vagy lakóknak a felvetéseit, aggályát megértem, de ezek részben kezelhetők, orvosolhatók, és sok esetben alaptalanok. Én csak a saját helyzetemet tudom mondani, amikor mi az Zrinszky utcába beköltöztünk, megépítettük a saját családi házunkat, akkor a mi környezetünkben, vagy a mi utcánkban sehol gyakorlatilag nem volt még egy ház. Úgymond szinte mi voltunk az első ház az Zrinszky utcában, az STK mögötti temetőtől végig elmentünk a Dinnyés Lajos utcáig, akkor mi építkeztünk először, vagy az elsők között. Amikor a mi két kis gyerekünk, a Blanka és a Zolika még néhány évesek voltak, és a nappaliból kinéztek, mivel nem volt még kerítésünk, a mi kertünkben őzikét lehetett látni, fálcánt, nyulat, tehát ilyen környezetben éltünk. Most ehhez képest ide már nem csak az őzike nem jön be, mert beépült az utca. Tehát én mondhatnám azt, hogy hát az annál ideálisabb dolog nem volt, mint hogy itt vagyunk a város szívében, és akkor a gyerekeink, amikor kinéznek reggel, és isszák a reggeli teljes kávét, akkor ott a tőlük 5 méterre őzike meg nyuszi van meg fálcán, de sajnos az élet, vagy nem is a sajnos, hát az élet ez, és ezt mi tudtuk, hogy ez az utca, ez be fog épülni. Ennek ez a funkció, ez a szerepe. Tehát nem lehet részben egy fejlődést megállítani, és nem lehet részben egy úgynevezett ideálisnak mondott állapotot fenntartani, hogy majd akkor nem volt eddig mellettünk épület vagy ház, akkor ezután sem lesz. Vagy mi most egy olyan utcában laktunk, ahol mellettünk egy foghíjtelek van, nem volt beépítve 30 évig, de fölnőtt közben a Julis néninek a fia, és úgy döntött, hogy építkezik, nem, hát akkor mi ezt nem engedjük, mert eddig ez tök jó volt, hogy itt nem volt semmi. Szóval ez nem így működik, én úgy gondolom. Akkor sem működik így, hogyha két magánember szomszéd viszonyáról beszélünk, akkor persze szerintem különösen nem, hogyha városi összvárosi és közösségi érdekeket szolgál, de az is tény, hogy az sem lehet, hogy közösségi érdekeknek nekitámasztva a vállunkat, vagy a hátunkat, mondjuk azt csinál egy város, amit akar. Szó nincs erről. Mindent figyelembe véve, minden körülményt és minden igényt is kalkulálva, hoztuk meg az önkormányzati döntéseket. Az teljesen természetes, hogy ebben nem volt totális konszenzus. Mert volt, aki azt gondolta, hogy maradjon ez mindig sporttelep, hogyha 65 évig az volt, akkor legyen a következő 65 évben, nem akarok ebbe belemenni, fenntarthatatlan. Fenntarthatatlan és értelmetlen, mert a városban kinőttek és fejlődtek azok a sportinfrastruktúrális helyek, amik ki tudják szolgálni 21. századi módon az itt élő embereket, újabb igényeket is tudnak kielégíteni, van fejlődési lehetőség, és fenntartható. Ez nagyon fontos a mai világban, hogy fenntartható. Ez már így ebben a formájában nem volt fenntartható, új funkciót kellett keresni ennek az önkormányzati vagyonelemnek. Ezt részben kényszerek is terelgettek minket ide, egyébként az észszerűség is ezt diktálja, és most ezt keressük. Ennek volt egy fóruma most a héten, ez egy ez egy 4 órás fórum lett, ahol az érdemi vita helyett végül is megint csak előjöttek olyan alaptalan és indokolatlan vádaskodások, amiknek én nem örülök, de ezt a világot éljük, most egy ilyen időszak van, úgy látszik, valakik ezt kedvelik, és ez fontos nekik, hogy a városban ne konszenzus és együtt gondolkodás jegyében éljük a mindennapjainkat, hanem valami más vezérli őket, de ennek is van azért előzménye, van ennek történelmi múltja. Tehát van itt egy-két olyan személy, aki most eléggé belém áll, vagy az önkormányzatba, és hogyha jól megnézik ezeknek a személyeknek a működését, a közösségi térben való megjelenését, véleményformáló akaratát, szándékát, akkor azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és ezzel azért én mélyebben is szeretnénk majd foglalkozni, hogy azért ennek vannak előzményei. Egyik konkrét személy esetében az egyik előzmény pont egy egykori önkormányzati ingatlanon történt fejlesztés volt, ez pedig a Gyóni óvodának, az egykori piactéren megépült óvodának, 4 csoportos óvodának a projektje. A mi konfliktusunk már, hogy a mi most, aki a felszínen követi ezeket az eseményeket, az én ellenem, az én személyem irányába megjelenő utálat, gyűlölet, cunami és ez az indulatos hangulatgerjesztés, ennek van egy történelmi előzménye, egy gyökere, ez az egykori Dudko óvodának a megépítése volt, amivel az adott illető kapcsolódott. Úgyhogy én állok elébe, ezeket a tényeket én elő fogom venni. Tehát ugye minden ilyen alaptalan és gyűlölködő szándéknak szokott lenni egy ilyen tápláló bázisa. Tehát ennek van egy tápláló bázisa, ez pedig az, hogy én akkor is, és most is az önkormányzat érdekét az én eskümről szíven képviseltem, és ez bizonyos akaratoknak, bizonyos jellemeknek, bizonyos erkölcsi szinten lévő embereknek úgymond vagy nem tetszik, vagy bizonyos akadályokat gördített az ő életmódjuk elé, és ez egy gerjeszt folyamatosan egy ellenállást. Én állok elébe, tehát az én lelkiismeretem tisztelje, mindig azt mondtam, hogy én ezt a várost addig szolgálom, egyszer addig, amíg bizalom van, amíg az embereknek erre igénye van. A másik, amíg azt látom, hogy az ilyen hivatásból fakadó nehézségek, problémák, kellemetlenségek, és a másik oldalon pedig az örömök, a sikerek, az ítélők megelégedettsége, az ítélők elfogadása van a másik serpenyőben, és amíg a jó a több, addig hiába vannak rossz dolgok, és rossz dolgokat kell elviselni, vagy elszenvedni egy közösségi szolgálatot teljesítő reflektorfényben lévő embernek, addig én ezt vállalom. Én ezzel most is így vagyok, és ezt vállalom, és én nekem meggyőződésem, hogy ez a város érdeke és a város jövője. Én nem csak az én mandátum idejére terjedő időszaknak vagyok felelőse, hanem az azután következőnek is, hiszen nekem hál' Istennek a gyerekem és most már az unokám is, az egyetlen unokám is itt cseperedik, tehát én erre a generációra is gondolok már, nem csak a gyerekeim generációjára, hanem az unokáim generációjára, és én egy olyan várost szeretnék, vagy építek, vagy teszek meg mindent ennek érdekében, hogy ez fenntartható legyen, működtethető legyen minden kihívás világban jelenlévő kihívás ellenére, és hogy az a minden érvet egybevetve messze-messze a legtöbb érva mellett legyen felsorakoztatható, hogy ez az irány és ez a forma, hogy ezt mi tesszük, ez a helyes út és ez a helyes irány. Úgyhogy ebben én ki fogok állni, és minden fórumon bárhol ennek hangot is adok. Az, ami vádként megfogalmazódott, hogy a legutóbbi fórumon miért nem egy nagy városi fórumot rendeztünk, azért, mert a múltkori legutóbbi vitánál, a közmeghallgatás előtti vitánál én azt az ígéretet tettem, hogy a környezetben lévő lakók, akiknek vannak kérdéseik, vannak aggályaik, őket fogom meghívni egy egyeztetésre, egy tájékoztatásra, egy beszélgetésre, ahol megpróbálunk minden kérdést felszínre hozni, és minden kérdésre megnyugtató választ adni. Most ezt kifogásolták, hogy mi ezt miért nem hirdettük meg jobban, azért, mert ez nem egy közmeghallgatás volt, és nem egy összlakossági fórum, de meggyőződésem, hogyha egy összvárosi lakossági fórumot fogok szervezni, az minden bizonnyal el fogja nyomni az ott elhangzó érvek, és az összvárosi érdekek elnyomják a szűkebb lakókörnyezetben lévő embereknek az érdekeit, és akkor sokkal kevésbé tudjuk képviselni azt. Tehát én azt gondolom, hogy talán ez a helyesebb irány, tehát hogyha szeretnénk megnyugtató módon az ingatlanfejlesztést megvalósítani komplexitásában, bocsánat, én ezt elfelejtettem kikapcsolni, mert a telefonom azért van itt, és ezt most akik élőben hallgatnak, azért mondom nekik, mert én itt közben a Wikipédiáról, vagy szerettem volna felolvasni valamit, valakivel kapcsolatban nagyon kitartóan hívnak, és akkor ezzel is zárnám, és bocsáss meg, Brigi, hogy a többi témát szerintem már nagyon gyorsan le fogjuk zárni, és gyorsan adok egy tájékoztatást a hallgatóknak, vagy az érdeklődőknek, hogy közben tőlünk függetlenül, de mondhatom azt, hogy a mi elvárásunknak megfelelően, de tőlünk az önkormányzattól is tőlem függetlenül, az ingatlan résznek, vagyis a lakóvezeti részfejlesztői megkeresték Balázs Mihályt, aki, és ezért volt itt a telefonom, hogy kit kerestek meg, aki egyébként a helyi építész, az az országos építész körében is, és a helyek körében is egy köztiszteletben álló ember. Itt szerintem itt volt vendégetek is már.
1: Igen,
0: a sorban, tehát Balázs Mihály DLA, Kossuth díjas, Ib Miklós díjas, Prima Primisi díjas, Magyar Építész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, tehát a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja. Balázs Mihály az, aki ennek az ingatlannak a fejlesztését koncepcionális szinten most előkészítette és tervezi, és az ő felügyelet és irányítás alatt zajlik a tervezés. Tehát feltételezi bárki azt, hogy Balázs Mihály, ez a nagy szaktekintély ebben a városban úgy, hogy ő hernádi származású, ismeri a mi régiónkat, ismeri a mi kultúránkat, történetünket, a mi településünket, hogy ő bármi olyanhoz adná a nevét, ami ennek a városnak terhére lenne, vagy amit szégyelni kellene, vagy mi lenne jó. És azt látom, hogy ez azért legalább egy sakkot adott az ellenállóknak, vagy az ellenségeskedőknek, de mégis azzal jönnek, hogy jó, hát itt van egy ilyen neves építész, egyébként már az önmagában, nem is tudom, muris vagy mulatságos, amikor egy valaki elkezdi dicsérgetni és elismerni egy olyan embernek a szakmai múltját és egyáltalán az emberi minőségét, akit nem kell minősíteni, nem kell értékelni, mert maga a személy, maga az ember már az eddigi életével ezt már kivívta magának egy fórumon, és ezzel próbálja magyarázni azt, hogy de az önkormányzat. Te bezzeg az önkormányzat, az egy gyalázat, stb. Most nem feltétlenül így fogalmazva, de szóval, és akkor így, majdnem, hogy ezt a kettőt egy ilyen egymással szembe állítva, tehát nagyon-nagyon érdekes ez a dolog. Erről én elhatároztam, hogy naplót fogok írni, ezt most már tényleg nem tettem még meg, de írom a naplót, elkezdem írni a naplót, és ez egy olyan kort történeti dokumentum lesz, és egy olyan elemezhető társadalompszichológiai és nem tudom milyen szakterületekről elemezhető rész lesz majd, ami érdekes lesz. Én azt gondoltam, hogy a mi városunk ettől mentesülni fog. Be kell látnom, hogy ez nem mentesült teljes mértékben a korábbi években sem. Az országos átlaghoz képest igen, és erre büszke vagyok, hogy most itt az jelenben és a közeljövőben ez hogyan fog alakulni, ez majd kiderül, de én azon vagyok, hogy az a társadalmi béke, a társadalmi barátság, és a testvériség, amit mi meghirdettünk, azért az a, ha nem is maradéktalanul, de a lehetőleg nagyobb mértékben az megvalósuljon itt ebben a városban. Én ebben, még hogyha ez nehéz is, ebben mindenképpen szeretnék partner lenni, és ha lehet, akkor egy ilyen vezető szerepet betölteni ebben, vagy egy ilyen mediátor szerepet, bár az én pozíciómban az sokkal nehezebb, mint más pozícióban, de megkísérlem, vagy megkockáztatom ezt megtenni, és ezen végig fogok menni. Azt hiszem, hogy ismernek engem az itt lévők, hogy én részben a sportmúltam miatt, részben a családi örökség és történelmi múltunk miatt nem vagyok egy feladós típus, tehát nem, én az igazság mellett, a közösség érdekei mellett a végsőkig kiállok, és ebben bármilyen harcban, vagy bármilyen küzdelemben részt veszek. Ezt így most előre bocsátom mindazoknak, akik mondjuk azt gondolják, hogy na most lehet mondjuk engem lefejezni, vagy leköpni, vagy nem tudom mit csinálni, tehát nem fog ez olyan egyszerűen menni, és nem is hagyom, és nem magam miatt elsősorban, hanem a városom miatt, amiért elkötelezett vagyok, amit szeretek, az itt élő embereket, amiért eddig az életem felét áldoztam, szó szerint időben, energiában, és talán még az egészségem bizonyos rovására is. Én ezt teszem tovább is, amíg ezt bírom, és amíg erre szükség van, és ezzel én ezt üzenem is ezen úton is, meg más úton is, hogy igen, állok elébe bármilyen nyilvánosságnak, minden vitának, minden fórumon, és keresni is fogom ezeket, és ennek ezeket generálni fogom, úgyhogy első körben ezért kértem azt, hogy csak kimondottan ebben a témában, ha kapok egy nagyobb ide intervallumot, egy beszélgetést, akkor én ezt hálásan veszem, és majd igyekszem megteremteni azokat a fórumokat, ahol ezt tovább tudjuk majd vinni. De vannak még más további ingatlanfejlesztéssel, ingatlangazdálkodással, vagyongazdálkodással kapcsolatos elemek, amikről még természetesen beszélni kell, erről ma ezekre majd vissza fogunk térni, és azt hiszem már csak egy ilyen záró rövid.
1: Hát vagy egy záró rövid, vagy játsszuk gyorsan a híreket, és visszatérünk, hiszen Jó. Azért még van egy-két
0: témánk. Jó, és akkor legalább van egy elválasztó vonal, és teljesen
1: így
0: más
1: van,
0: témáról beszél. Köszönöm
1: szépen. Vendégünk továbbra is itt
0: köszönöm
1: az
0: otthon hangját. Köszönöm a
1: türelmet, Bringi. Kőszegi Zoltán, Dobosváros polgármestere. Ha kérdésetek van, 29-562-562.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék.
7: Itt a reklám.
6: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
8: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
9: Reklám voltam, viszont hallás.
1: Az M1-es autópályán a főváros irányába a kiépített terelésnél korábban baleset történt. A 96-os kilométernél már minden sáv járható, de a lassulás továbbra is tapasztalható. Erős a forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé Bicska és Biatorbágy között lassulás tapasztalható. Néhol szakaszos torlódás is kialakulhat, úgyhogy vezessetek óvatosan és nagyon-nagyon türelmesen.
10: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
12: Nachrichten,
13: Novel,
12: Noticias,
13: Novinky,
12: News,
13: magyarul és érthetően
12: hírek.
10: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó.
13: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mi. Élázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
4: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
1: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Kösszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. Három fontos programunk maradt így adás végére, adás kezdetére, ami az első ezek közül az a konyhakert program, amely évek óta fut a városban nagy-nagy közkedveltséggel.
0: Az én meglepetésemre is 13 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a programot. Az öngondoskodás volt a célunk, hogy abban segítsük a családokat, különösen a hátrányosabb helyzetű családokat, hogy ha már vidéki környezetben élnek, van kertjük, van udvaruk, akkor ezt használják ki, és ott műveljék meg a kertet, termeljenek, vagy termesszenek olyan gyümölcsöket, olyan zöldségeket, ami a mindennapi élelmezésüket tudja segíteni, szolgálni, és ezáltal a család költségvetését enyhíteni, költségvetési terheit. És aztán ezt szerettük volna, úgymond egy ilyen kulturális programként is továbbvinni, hogy ez maradjon meg a vidéki ember számára egy igény, a kert gondozása, a kertnek a hasznosítása. Ráadásul láttunk olyan udvarokat, amik nemhogy nem volt megvővelve a kert, hanem elhanyagoltak voltak az udvarok, és azt mondtuk, hogy ezeken az udvarokon jól lenne látni kapirgáló tyúkokat, csirgéket, stb. És akkor úgy indítottuk el a programot, hogy volt, amikor gyümölcsfákat adtunk, palántát biztosítottunk, volt, amikor kismalacot, aztán itt a különböző ilyen-olyan állatbetegségek, aztán ezt így keresztül húzták. És most, ami évek óta megy, és nagyon népszerű, ez a Csibbe program és a Palánta program. Most az idén már több mint 300, majdnem 400 családnak, vagy 400 otthonba tudtunk eljutatni csibét és palántákat. Ezek paprika, paradicsom, palánták főként, és napos csibe. És ebben a Munkahelye Családokért Alapítvány is partnerünk lett, néhány év óta együtt közösen csináljuk ezt a programot, ők felvállalták a napos csibének a biztosítását, az önkormányzat pedig a növények biztosítását. Ez együttesen az idei évben megközelít az 5 millió forintos értéket, mondtam, 370 család. A 370 családnak az öme palántát is kap, és napos csibét is. Ez 20 darab napos csibét jelent egy-egy család esetében. Itt vannak több gyermekes családok, vannak nyugdíjasok, vannak szociálisan hátrányosabb helyzetben lévők, tehát nem feltétlenül csak szociális helyzet függvényében nyújtjuk ezt a támogatást, vagy biztosítjuk ezt, hanem aki ezt igényli, szeretne csibét nevelni, aztán csirkét, csirkehúst az asztalra vinni. Azért ez 20 csirke esetében nem mondom, hogy ez 20 hétvégének biztosítja, de legalább mondjuk 10-12 hétvégének, attól függ, hogy milyen létszámú a család, tudja biztosítani, de egy nyugdíjas esetében, ha egyedül él, ha ketten élnek, az biztos, hogy legalább 20 hétvégére tudja biztosítani az 52 hétből a vasárnapi ebédhez a csirkehúst, és az, amit ő nevelt, amit ő táplált, ő etetett, ő tudja, hogy mit nevelt, és mit fog enni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó program, és az, hogy hasznos és népszerű, azt bizonyítja az, hogy évről évre emelkedik. A legelején, amikor elindítottuk a programot, akkor 70 család vette ezt igénybe, most már 370-nél járunk. Ez a 13 éves fejlődési irány. De még a tavalyi évhez képest is, ahol valamivel tehát nem értük el még a 300-at, 200 fölött voltunk, de most már látjuk, hogy már közelítjük a 400-at, úgyhogy szerintem el fogjuk érni azt, hogy a városban élő családok 10%-a rövid, egy-két éven belül 10%-a él ezzel a lehetőséggel, és azért kevés olyan program van, ahol ilyen aktívan be lehet vonni a lakosságnak a 10%-át legalább, úgyhogy ez mindenképpen egy sikertörténet, és különösen örülök annak, hogy azért, mert életformát, életfelfogást tudunk formálni, alakítani, az öngondoskodásnak az igényét tudjuk megerősíteni, meg tudjuk segíteni, és ennek a sikerélményét is garantálni tudjuk, mert ez nagyon kicsi az esély arra, hogy ennek a végén nincs, nem sikertörténetként zárul az egyén élményeként, és hát közösségként is, meg ez egy rendkívül jó érzés. Tehát tegnap adtuk át ezeket, ott voltak az alapítványnak a munkatársai, Temesi István, aki többek között ezért is kapott díszpolgári címet, és hát a kollégái, akiknek nem lehetünk eléggé hálásak a sok-sok áldozatért, természetesen az anyagi támogatásért, a szervezését, a munkáját, és a saját kollégáimnak is ugyanezt mondom, nagyon sok ember vesz részt ebben a programban, ebben a munkában. Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester az egyik koordinátora vagy főszervezője az önkormányzat részéről ezeknek a programoknak, de Aranka, akit mindenki Arankája itt az igazgatáson, a szociális ügyek problémák megoldásában, és a Halász Moritz Kújának a minden dolgozója, kollégája. Tehát itt, ha belemennék a nevek felsorolásába, mindenképpen kihagynék valakit, úgyhogy ezt nem szeretném ezt a bűnt vagy hibát elkövetni, tehát mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm, és azt kívánom, hogy tényleg sikerrel járjanak, akik elvitték a palántákat, meg a csibéket, hogy a legkisebb veszteséggel sikerüljön végigvinni ezeknek a gondozását, és aztán annak learatni le, venni a gyümölcsét, és azt a család javára fordítani, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a program most az idén is meghirdetésre került, lebonyolítottuk, és elindult útjára, és akkor van még két programunk még.
7: Van még két programunk, a hétvégére, a futókörök napjára gondoltam, illetve a gyermeknapra.
0: Igen, a gyermeknap, ugye most az idén a Városi Gyermeknap a Kossuth Művelődési Központtal együttműködés, illetve az ő szervezésükben bonyolódik. Talán most szerencsés is, mert nagyon rossz időt jósolnak holnapra, és ott az árterek talán valamennyire ki tudnak menteni minket Városi Gyermeknapként. Azok a programok, amik bevihetők benti térben, azok mindenképpen meg lesznek szervezve, de erről majd az intézményvezetője Kati majd utána beszélni fog. Én köszönöm nekik a szervezést, a munkát, és örülök annak, hogy valóban a gyermeknap is városi szinten is egy ünnep és egy lehetőség a gyermeket nevelő családok számára, hogy elmehetnek programokon, vehetnek részt. Ennek a részleteit akkor majd Kati elmondja. És a futókörök napja előtt, még mielőtt erről beszélnék, legyen ez a záró, mert akkor ez egyben egy ilyen felhívás is lenne, hogy van itt még két esemény. Ma a Kossuth Ház galériában van Prauda Miklósnak egy kiállítása, amire ezúton is szeretettel hívok mindenkit. Ugye Miklós kitüntetettünk, és mindig nagy élményt jelentenek az ő alkotásai, úgyhogy minden bizonyal így lesz ez is, aki ma teheti pénteken jöjjön el a Kossuth Ház galériába délután, ha jól emlékszem, akkor 5 órakor, 6 órakor, 18 órakor ma. És van egy másik alkalom, amin most elvileg most éppen odafelé úton kellene lennem, ez tőlünk távolabban, de mindenképpen a városunkat is érint, illetve az egész régiót. Nekünk van egy megtartott gyermeküdülőnk Réfülöpön, amit az egykori útörőtábor utódjaként, gyermeküdülőtáborként a járás települései megtartottak maguknak, és folyamatosan fejlesztjük. Most a kuratórium vezetése egy sikeres pályázat keretében megújítja az udvar bizonyos elemeit, járdafelületek, annak a sportpályának a támfala, ami ott mindenképpen ebben a dombos környezetben mindenképpen egy alapvető igény, hogy ott lehessen labdázni, focizni, játszani. Tehát itt történt egy olyan fejlesztés, aminek a befejezése lezárult, és ma van egy ilyen úgynevezett ünnepélyes átadó, ide hívták a régió polgármestereit, a tábort működtető alapítvány vezetői. Én a részben a betegségem miatt, részben pedig van egyéb elfoglaltságom, a repülőtérre délután ki kellene érnem, és ezért sajnos nem tudtam elmenni. Tehát én most nem vagyok ott, de mindenképpen említem, hogy tudjanak róla a város lakói, illetve a régióban élők, hogy ez a mi közös tulajdonunk, vagyonunk gyarapszik, fejlődik, működik, és most az idén is várja majd a gyerekeket a nyári táborokba. Hál' Istennek nagyon népszerű, és egyre modernebb feltételeket, környezetet tudunk biztosítani az üdülésre, Balatonra vágyó gyerekeknek, akik ezt az üdülési formát választják. És akkor itt elérkeztünk akkor az utolsó témához, a futókörök napja. Ugye az országban néhány tucat településen épültek már meg ilyen 1 kilométeres futókörök, és hál' Istennek ezek közé tartozunk. Mindig említem, hogy 3200 önkormányzat működik Magyarországon, de ha levesszük az apró falvakat, és azt mondjuk, hogy a legalább 5000 fő felettieket nézzük, az is 1000-nél több, és ebből az 1000 településen belül van az a néhány tucat, ahol ilyen futókör épült, és abban mi beletartozunk. És azon túl, hogy itt statisztikai számokat mondok, azért mindenki tudja, hogy az egyik legnépszerűbb mozgásforma a futás, kocogás, sétálás ezen a futókörön, itt a Jubilami Parkban. Nagyon-nagyon népszerű, és hát ez az előbb említettem már a fenntartható, fejleszthető sportfelületeket, sportinfrastruktúrát. Ebben az egyik gyöngyszem, vagy a zászlós hajó a városban, ez a Jubilami Park a sportcsarnokkal, környezetével, futókörrel, műfüves pályával, kültéri kondi parkkal, extrém sportpályával, és vannak további terveink. Tehát hál' Istennek ez a része a városnak rendkívül módon tudja szolgálni nem csak a város közepén, város központjában élőket, hanem az egész városból jönnek ide az emberek, hogy szabad időt töltsenek el, mozogjanak, sportoljanak, találkozzanak, és ez a helyszínt értelemszerűen az 1 kilométeres futókör annak a versenynek a helyszíne most szombaton, amit most már 6. alkalommal hirdetnek meg az Aktív Magyarország program keretében, és az eddig lebonyolított 5 versenyből 4-et mi Dabas nyertük. Ez valami fantasztikus dolog, tehát nem is tudom, mihez hasonlítható ez. És egyszer, tehát mindig dobogon voltunk, egyszer voltunk dobogósok. Viszont amikor dobogósok voltunk, nem tudom, hogy az eső miatt, az egy esős nap volt, és akkor viszont főleg a mi régiónkban esett az eső. Tehát a versenytársaink jobb körülmények között teljesítették azt a napot. Nekünk szembe kellett néznünk az esővel, mint kihívással. Most készülünk rá, és remélem most már tényleg mondhatjuk azt, hogy nincs rossz időjárás, csak rosszul öltözött ember, tehát megtaláljuk azt a sportruházatot, amivel teljesíteni tudjuk majd az általunk vállalatot. Tehát mindenkit biztatok, jöjjünk, nem feltétlenül azért, hogy újra nyerjünk, vagy dobogón legyünk, az sem elhanyagolható, hiszen az a város közösségének a büszkeségét erősíti, és ez mégis egy közös siker, egy közös öröm, amit együtt tudunk megélni, és együtt teljesítjük, hanem azért, hogy valóban mozogjunk, közösségben legyünk, a szombaton a rossz idő ellenére, ha már itt vagyunk a városban, akkor használjuk ki ezt a lehetőséget, és aki még nem tapasztalta meg ennek a pozitív élményét, hogy milyen jó itt legalább egy kört megtenni, vagy kettőt, és hogy milyen a közérzete után az embernek, akkor ezt tapasztalja meg. Aki pedig aki pedig ezt gyakorolja rendszeresen, vagy a rendszeres sportolással, vagy a futókörön való időszakos sétálással, ez pedig üzenje meg ezúton is másoknak, és most így talán ez egy kiváló, sokkal inkább kiváló alkalom arra, egy ilyen össznépi, egésznapos program, mint hogyha csak úgy kimegyek, és esetleg véletlenül akadok össze egy-egy ismerőssel, itt biztosan garantáltan fogunk ismerőssel találkozni, baráttal, rokonnal, iskolatársal, esetleg olyannal, akivel régen találkoztunk, és még egy kicsit az a célunk is tud teljesülni, amit meghirdettünk, hogy legyen ez a társadalmi barátság és testvériség éve. Egy ilyen alkalom, ahol ilyen sokan leszünk, remélhetőleg jóval többen, mint ezzel fognak futni, mozogni, sétálni, hogy tényleg ezt is tudjuk erősíteni, a barátságot, a testvériséget, és hát ha lehet, akkor nyerjük meg, miért ne? Ha már sikerült négyszer, akkor próbáljuk meg újra. Úgyhogy mindenkit biztatok, aki már eddig regisztrált, mert lehetett online formában regisztrálni, ők már rendben vannak, de ne csüggedjen senki, ott lehet regisztrálni még reggeltől, és mindenki futhat, mindenki megteheti, lerohatja azokat a köröket, amiket vállal. Úgyhogy hajrá, Dabas, legyünk aktívak, legyünk egészségesek, mozogjunk, sportoljunk, szeressük egymást, és keressük az alkalmakat, amikor együtt ilyen élményekhez juthatunk. Jó egészséget, és nagyon-nagyon szép hétvégét, és egy nyerő napot holnapra.
7: Így legyen. Vendégünk itt az Otthon hangján, Kőszegi Zoltán, Dobosváros polgármestere volt. Köszönjük szépen.
2: Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
4: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék!
13: Itt a reklám.
14: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
15: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
16: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
17: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
16: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
18: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
19: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
16: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
20: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
21: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
22: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Stereo.
8: Stereo.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
8: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
8: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
6: Rejtélyek és megoldások.
8: Stereo.
6: Stereo.
22: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
7: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en, az otthon hangján. Vendégünk pedig Tapodi Katalin, a Kossuth Művelődési Központ igazgatója. Szia Kati, köszöntelek a stúdióban.
23: Szia Brigi, én is szeretettel köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit.
7: Sok-sok programot hoztál nekünk, kezdjük is talán a mai nappal.
23: Így van, ma este 6 órakor a Kossuth Ház galériában nyílik Prauda Miklós fotoművész digitális fényfestés fotó másképp című kiállítása. Ennek az az igazi nagy érdekessége, hogy a Miklós idén 68 éves, és 68 darab kép lesz kiállítva. Erre okosan odafigyeltek a kolléganők, úgyhogy ez egy jó pofa dolog, meg egyébként izgalmas is, mert hogy a fotókba belenyúlni, ugye az igazi fotósok azt mondják, hogy nem szabad, a Miklós fölvállalta azt a nem tudom, újdonságot, vagy ezt a fotó másképp megmutatását, hogy nyilván technikai eszközökkel, de belenyúl, és félig meddig úgy néznek ki, mintha ha fotó lenne, de majdnem, mintha festmény lenne. Tehát, hogy ez egy izgalmas dolog, érdekes dolog. Nyilván én nem vagyok fotós, tehát azt nem tudom megítélni, hogy ez most így jó, vagy nem jó, de egy érdekesség mindenképpen. És hát aki megnyitja magát a kiállítás, az pedig Jáki Réka, a Ráckevei Árpád Múzeum igazgatója, úgyhogy azt gondolom, hogy örülünk neki, hogy a Réka eljön ide, mert a Ráckevei Árpád Múzeum azért egy jó tekintélyű múzeum, és azt gondolom, hogy ért is ahhoz, amit csinál, és természetesen lesznek a műsorban közreműködők, a Szent János Bogár Ének Együttes, a Dabasári Szent János Katolikus Általános Iskola diákjai. És köszönti a vendégeket majd Kőszegi Zoltán polgármester úr. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy izgalmas, szép kiállítás lesz. Én most onnan jövök, megnéztem a képeket, szerintem egy izgalmas dolog. Tehát érdekes, nem mindennapi,
7: és egy újdonság.
23: Így van, egy újdonság, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
7: Megyünk tovább a sorban, hiszen a ma este után holnap is várjátok az érdeklődőket.
23: Igen, lesz a 11. Mese-mese Mátka mesenapunk, ami egyben a Városi Gyereknap is. Egyelőre izgulva nézzük óráról órára, hogy esni fog, nem fog, de mindenről gondoskodtunk. Tehát aki esetleg emiatt gondolkodik, az ne gondolkodjon, mert ha esik az eső, akkor a Tom Petty koncertet bevisszük a nagyterembe, a mesesarok, amit a könyvtárosok csinálnak, meg a homokfestés, azok elférnek a többi terembe. A vándorjátszóteresekkel megbeszéltük, hogy amit tudunk, ha esik az eső, az árkádokkal áteszünk, és egyébként hoznak, vagy rendeltünk egy 6x12 méteres sátrat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ami kint van a szabadtéren, azt is normális körülmények között meg lehet, vagy lehet használni. Izgalmas ők voltak már itt a vándorjátszóteresek, és azt gondolom, hogy eddig a Csupa Csoda vándorjátszótér eddig is nagyon jó dolgokat hoztak, most pedig lesz még egy újdonság, egy rajzgép, vagy amit ha tekernek, és különböző festékeket, szerintem gyerekkorodban te is látod, én tudom, mert nekem is hozott valamelyik táborból a lányom ilyen képet, tekerni kell, és akkor úgy fröcsköli szét,
7: igen,
23: gondolatszerűen a színeket, és
7: ilyen kis izgalmas,
23: igen, így van, és egy izgalmas szín kavalkádot lehet belőle csinálni. Lesz arcfestés, hajfonás, kürtöskalás, vattacukor, hotdog, üdítő, minden, ami szemszájnak inger, és természetesen a kulturális műsor sem az utolsó szempont.
7: No hát akkor ma kiállítás, holnap gyerekműsor, és hát itt a programok sora nem áll meg, rengeteg minden van előtted, sorold, onts el bennünket jobbnál jobb programajánlatokkal.
23: Hát ugye úgy állunk a kaszinó terasszal, hogy az biztos, hogy június 27-én indul, mégpedig egy Best of Máté Péter Cserháti Zsuzsa műsorral, Egyházi Géza és Sári Évi közreműködésével, ez teljesen biztos. A július 11-dik, akkor maradjunk a kaszinó terasznál, július 11-én, az körülbelül két héttel utána, szombat a Egyházi Gézáik műsora, két héttel utána szombaton a Gönczi Dorka féle társaság, akivel utitársast, munkatársast, egyebeket csináltunk, illetve az utitárs, vagy az utitársassal jönnek, vagy a munkatársasnak a női változatával, Ábel Anitával az élen, úgyhogy ebbe egy-két nap is döntés születik. És hát lesz még egy kuriózum, amit én nagyon szeretnék, nem azért, mert az az álmom, hogy Párizsba eljussak, és ezt kaptam a 70. születésnapomra a családomtól, meg a barátoktól. Végre el is szeretnék menni, de július 25-én Kárász Eszter lesz újra a vendégünk, harmonikással, hegedűssel és Párizsege alatt címmel. Francia sanzonokat, régi, új, újra feldolgozott mindenféle. Ugye Kárász Eszter az Edith Piaf műsorában járt már nálunk. Azt gondolom, hogy ez garancia arra, hogy ez jól fog menni. Ez a három műsor teljesen biztos. Még kettővel tárgyalásban vagyunk. Nagyon szerettük volna Mari mamát elhozni, de a Kecskeméti Színház csak színházi tájolásba hozza, ahhoz pedig a mi színpadunk akár bent, akár kint kicsi, tehát nem tudjuk. Abban reménykedtünk, hogy ez egy kétszemélyes darab, tehát esetleg a Járai Márk megcsinálja színház nélkül, de úgy van a szerződése, hogy csak színházzal együtt tudja csinálni, úgyhogy hát ezt lenyeltük, ez most nem fog így összejönni, de azt is elárulhatom, hogy Pokorniliával kacérkodunk, van egy új műsor, a Sakmat, ami zenés koncert és ismerős dalok, új hangulat egy női nézőpontból, Presser, Zorán, Csárni, Demién, Geszti Péter, vagy akár Azalea dalai is benne vannak a műsorában. Szerintem, ha meg tudunk egyezni, akkor valószínű, hogy ő bekerül még. Egy biztos, hogy június közepére kijön a második fél éves műsorfizet, amiben a kaszinóterasztól kezdve az összes őszi programig minden benne lesz.
7: Itt a kaszinóteraszon kívül is vannak még programok, hiszen a nyár hosszú, az elkövetkezendő időszak hosszú, és hát nem hagyjátok a lakosokat szép, jó programok nélkül.
23: Nem bizony, úgyhogy egyrészt, ha minden álmunk sikerül, hát nagyon gyors nem lesz, de végre lesz a szabadtéri színpadnak egy fedése, és hátul a hátsó falon elhelyezésre kerül egy 3,5-2 méteres lett fal is, ami azt jelenti, hogy ha még szerencsénk lesz, és az időbe elkészül, akkor még lehet, hogy tudunk nyáron vagy ősz elején még filmvetítéseket csinálni. Van egy 6 vetítésből álló filmiós Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül nyert pályázatunk, úgyhogy szeretnénk filmeket. Ha nem jön össze, mert ugye nagy az átfutási ideje a technikai megvalósításnak, akkor jövőre megígérjük, hogy lesznek nyári mozik. És még a topos programban is van lehetőségünk mozit szervezni, tehát hogy akkor majd bevisszük a nagy terembe, de mindenképpen ebbe gondolkodunk. Aztán a június 6-i kocsma kvízse egy utolsó szempont, ebben a pillanatban 7 csoport van, megnéztem indulás előtt, vagy kérdeztem a kollégákat, úgyhogy még lehet jelentkezni, 15 csoport fér el, annyival tervezzük, és hát azt gondolom, hogy az egy izgalmas, meg érdekes este lesz június 6-án. Lesz egy intézményi évzárunk, meg táncházunk június 19-én, közben egyébként most 18-án májusban is lesz egy táncház, és aztán az ősz pedig úgy néz ki, hogy még most májusban lesz az óvodásoknak egy Ludas Maty kis filmvetítés, amit ugye pont a szállítás miatt inkább a Dabasi óvodával tudtunk megegyezni. Ez nem azt jelenti, hogy később nem csatlakozhatnának a többiek, csak ugye most az a helyzet van, hogy valahogy el kell hozni a gyerekeket, és ebben mi most ezt ki akarjuk próbálni alsó Dabasi óvodával, és aztán majd meglátjuk, hogy merre tudunk tovább lépni. A szeptemberben lesz még egy nagyon izgalmas dolog, szeptember 16-án Steigerwald Krisztián jön és mutatja be a 4. könyvét. Én azt gondolom, hogy ez elég nagy érdeklődésre számottevő dolog lesz. Eleve Krisztián egy olyan előadó, akit nem érdemes kihagyni, mert
7: meg te ott voltál a premiéren.
23: Így van, úgyhogy meg több könyv, meg hát mi a Pest megyei népművelőkkel is dolgozunk vele, meg a csapatával. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon a legjobb generáció kutató. És hát nagy élmény volt a hét elején a Bódi tesók, nem tudom, minek nevezhetjük, stand-upja vagy mi, de olyan teltház volt, és rengeteg fiatal volt, engem az lepett meg, úgyhogy ők pedig november 5-én újra jönnek majd. Ez benne lesz a műsorfüzetben, úgyhogy mindenki látni fogja, de már leegyeztettük az időpontot, tehát jönnek újra. Az ősz az még hoz nekünk egy népzenei találkozót, október 17-én lesz egy pódiumszínházi előadás Bednai Natália szervezésében, vagy főszereplésével a Mézesetek című előadás. November 21-én lesz egy Mazsolai Stádié gyerekműsor, november 29-én És akkor még csatlakoznak hozzá.
7: És akkor mindjárt karácsony van.
23: És mindjárt karácsony van, így van. Úgyhogy az ősz is elég hangos lesz, meg tele leszünk programokkal. Amit nem jutott most eszembe, vagy még nem biztos, azokat nyilván nem akarom mondani, de egy hetünk van, tehát a héten le kell zárnunk a programszervezést, hogy meg tudjuk csinálni a műsorfüzetet. Azt gondolom, hogy amiket eddig elmondtunk, az egy jó. Jó nyarat, meg egy jó, lesz egyébként közben még népzenei, néptáncos táborunk a saját gyerekeinkkel Ráckevén, lesz a házba több tábor is, egy tábor marad el, amit mi hirdettünk meg, a szokásos napközis nyári táborunk, mert úgy tűnik, hogy a többiek színesebb dolgokat kínálnak, úgyhogy nálunk kevés a jelentkező, de más táboroknak meg ugyanúgy helyt adunk, mint a többi közösségi szintén, úgyhogy azt gondolom, hogy a nyár is, meg az ősz is karácsonyig tele lesz.
7: Honnan inspirálódsz egyébként? Annyira sokrétű a dolog, és annyira változik a világ, annyi sok minden kerül a palettára, hogy nehéz szűrni, úgyhogy adottak a keretek tulajdonképpen, de mégiscsak az ember olyat szeretne nyújtani a látogatóknak, ami kuriózum itt Dobason, és amiért nem kell Pestre utazni. És annyira változik a világ, annyi sok minden kerül a palettára, hogy nehéz szűrni, úgyhogy adottak a keretek tulajdonképpen, de mégiscsak az ember olyat szeretne nyújtani a látogatóknak.

0: kollégákkal, a Becsésiekkel sokat, a Klauzálházzal sokat, nyilván azért, mert az Eszter került oda igazgatónak, de nagyon sok, tehát hogyha valakit el akarunk érni, és nem tudjuk a csatornát, akkor nyilván kérdezünk másokat. Egyébként az az érdekes, pont ma reggel fordult elő, hogy én reggeli kávézás közben Facebookot szoktam nézni, és megnézem, hogy mi történt a nagyvilágban az éjszaka leple alatt, és pontosan kidobta első ismerősként a Jákli Rékát, aki még sose járt Dabason egyébként, tehát most jön először, és ő fogja megnyitni a ma esti előadást, és elsőnek kidobta ismerősként a Rékát, akivel egyébként nem ismerjük egymást, csak telefonon beszéltünk a kiállítás kapcsán, tehát hogy úgy látszik, figyel a világ, hogy én mit akarok megnézni, vagy mire vagyok kíváncsi. Tehát nyilván ez a fajta nyitottság. Hát a Járai Mátéval már fél éve levelezünk, hogy abban a pillanatban, amikor már az első szerződése úgy szólt, hogy a Mari Mama csak Kecskeméten játszható nyárig, és aztán utána lehet tájoltatni. Csak akkor még nem volt erről szó, hogy nem lehet csak színházi körülményeket. Az, hogy itt 3 óráig díszletet építsenek, az sajnos nem. Hát, ha most majd mégiscsak elkészül az új kulturális és konferencia központ, és akkor ott már lesz egy olyan méretű színpad, amire bármilyen produkciót tudunk fogadni.
1: Még Párizs mellett nem mehetek el, csak így szó nélkül. Gondolom az is egy inspiráló utazás lesz a számodra. Miért pont Párizs?
0: Nem tudom, ezt nem tudom. Valamiért a francia filmek, a francia filmvilág, a francia életérzés, hát a sanzonok, nyilván Edith Piaftól kezdve, de egyébként én, hát azt nem is fogom titkolni, nagy Alain Delon rajongó vagyok, és rengeteg filmjét megnéztem, és ajánlanám is azoknak, akik csak úgy emlegetik, mint egy nőfaló, hogy egészen más karakter az az úriember, és hogy érdemes megnézni azokat a filmjeit, amiket azért nem, tehát nem biztos, hogy pont ezek a, nem tudom én, mi jut eszünkbe, a Fekete Tulipán meg ilyenek, tehát ennél sokkal jobb filmjei vannak, én rengeteg Delon filmet nézek, és nekem valahogy ez a francia életérzés valamitől mindig olyan. Ez a kicsit borús, kicsit kesernyi, és kicsit síros, de ugyanakkor meg pozitívan is gondolkodott, tehát nekem ez mindig kedvenc világom volt. Edith Piaf mindig nagy kedvencem volt, és az, hogy most a Cara Sestert újra meghívjuk. Egyébként többen jelezték, hogy jó lenne megint egy ilyen francia hangulatú dolgot csinálni, és rá is csaptam az Esterre, hogyha mást is csinál, akkor hívjuk meg újra, mert eltelt azóta szerintem kb. 3 év, 4 év mióta itt volt. Igazán én is csak nézek, hogy ez már a 7. kaszinó terasz lesz, úgyhogy olyan, mintha most kezdtük volna. De hát ezt mindenki tudta, hogy én nagyon vágyom Párizsba, úgyhogy az idén el is fogok menni.
1: Na hát várjuk majd a beszámolót itt az Otthon hangján is, addig is hát nem fogsz unatkozni így a felsorolt programok közepette. Ma este pedig Brauda Miklós tárlatára várjunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Kossuth Ház galériába 18 órai kezdettel. Vendégünk itt az Otthon hangján Tapodi Katalin, a Kossuth Művelődési Központ igazgatója volt. Köszönjük szépen.
0: Én megköszönöm szépen a meghívást, és várunk mindenkit szeretettel.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 7 perc múlva 11 óra van, ami azt jelzi, hogy hamarosan itt az ebédidő, ebben segítek egy kicsit, hozom a menőajánlót.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
4: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: Nézzük a Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami a következő: húsos szójanka leves spárgáté carbonara pirított pancsettával és parmezán forgáccsal, csirkemelszeretek sok magvas bundában sült hagymás burgonyapürével, mexikói quesadilla sült paprikakrémmel, grillezett lazac krémes spárgás ragúval, párolt zöldségekkel és basmati rizssel, és aranygaluska vanília sodóval a desszert. A Sári ABC kínálata hideg málnakrémleves, tejfölös füstölt húsos bableves, túrótöltelékes gombóc diós morzsában vaníjaöntettel, sertésragú Budapest módra jázmin rizssel, ropogós kacsacomb szilvaragúval burgonyapürével és rántott tőkehalfilé francia salátával. Nézzük a konyha ajánlatát, ami jókai bableves, matutka újhagymás tejföllel, tejszínes sajtos rakott csirkemell rizssel, ínyenc töltött csirkemellsteak burgonyával és csemege uborkával és klasszik tiramisu a desszert. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallás. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 2 perc múlva 11 óra, én nagyon szépen köszönöm, hogy velem ébredtetek. Legközelebb hétvégén találkozunk a térségi naplóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok továbbra is a 93.4-et.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatja az Arany
2: Korona. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
2: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: Az M0-as autó déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél az érintett pályaoldalt teljes szélességében lezárták, itt torlódik is a forgalom.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre, Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News,
10: magyarul és érthetően
9: hírek.
7: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munka megosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinet tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel fél száz hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
12: 93.4 Rádió Dabas.
11: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: 4 perccel múlt 11 óra, már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. A stúdióban már Kis György Krisztián, és egyrészt a Déli Bábot, másrészt a Hangár első 3 óráját tölthetjük ma is együtt, hiszen egészen 6 óráig leszek veletek. Jobbnál jobb zenékkel készültem a hét utolsó munkanapjára. Már is érkezik Eminem például.
11: Az ország szívében
12: együtt a legjobbakkal.
11: Rádió Dabas.
12: Az otthon.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, a Max felvétele szólt itt a 93.4-en, és egy hazai előadó következik, aki majd a Sziget Fesztivál -1. napján a Bródy János emléknapon is fellép. Ugye itt Bródy János dalait fogják átdolgozni az előadók saját stílusokba. Na, hogy fog szólni majd például Beton Hofi stílusában egy Bródy dal? Hát erre nagyon kíváncsiak leszünk, viszont most jön a páncél.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: Sut!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
6: Hölgyeim és uraim, ismét Marketcentrál Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Marketcentrál weboldalán! Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár! És ez még nem minden! Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást! Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás! Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton! Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes! Részletek a Marketcentrál weboldalán!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Egyelőre nincs több aktív TBC-s gyerek Gyálon. A települést átszelő főutak mentén lévő közvilágítási lámpatesteket korszerűsítik Hernádon. Sok felhő, sok szél lesz a részünk.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Egyelőre nincs olyan vizsgálati eredmény, amely megerősítené az aktív fertőző tuberkulózis jelenlétét annál a 16 gyermeknél, akiknek pozitív lett a vérvizsgálata az Zrínyi Miklós általános iskola ügyében indított járványügyi vizsgálat során Gyálon. Az iskolában korábban egy diáknál állapítottak meg aktív TBC megbetegedést, ezt követően kezdődött meg a kontaktkutatás. A hatóságok jelenleg azoknak a személyeknek az azonosítására összpontosítanak, akik szoros kapcsolatba kerülhettek a fertőzött gyermekkel. Ide tartoznak például az együtt élő családtagok, az osztálytársak, valamint azok, akik tartósan egy légtérben tartózkodtak vele. Az iskola dolgozóinak szűrése már megkezdődött. Elsőként az érintett tanulót tanító pedagógusokat vizsgálják, de a szülői aggodalmak miatt az intézmény valamennyi alkalmazottjára kiterjesztik a szűrést. A vérvételeket a felnőttek esetében az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet végzi. A tájékoztatás szerint az iskolában speciális fertőtlenítő takarítást végeztek és szigorították a takarítási protokollt. A szakemberek hangsúlyozzák, A TBC elsősorban nem felületek érintésével terjed, hanem hosszabb ideig tartó közös légtérben való tartózkodás során jelent kockázatot. A szakmai irányelvek szerint a vizsgálatokat elsősorban a szoros kontaktokra kell kiterjeszteni. A jelenlegi adatok alapján a pozitív vérvételi eredményű gyermekek nem tekinthetők fertőzőnek, ezért családtagjaik szűrése már fokozott óvatossági intézkedésnek számít. A települést átszelő főutak mentén lévő közvilágítási lámpatesteket korszerűsítik Hernádon. A Magyar Falu programban nyert összeg a korszerűsítés egy részére elegendő, így a maradék összeget eszkós finanszírozásból teremtik elő. Zsírosné dr. Palaga Mária polgármester elmondta, várhatóan az év végére elkészülnek a közvilágítás korszerűsítésével.
0: Tavaly írták ki, nyertünk, és illetve hát egy részét nyertük meg, hogy egészen pontosan fogalmazzak, hiszen a Magyar Falu programban pályáztunk a települést átszelő főbb útvonalak világításának korszerűsítésére. Ez jelesül a Váradi utat, a Köztársaság utat és a főutcát jelenti. Itt minden oszlopon találhatóak világítótestek. Ezeket meg tudtuk pályázni a Magyar Falu program pályázatai között. A többi helyen pedig a mellékút útjaink mellett minden második villanoszlopon van közvilágítási lámpa. Ezt most sűrűbbé tesszük, tehát minden oszlopra kerül világítótest. Ezt viszont úgynevezett ESCO finanszírozással fogja az önkormányzat megvalósítani, tehát ez egy ilyen komplexebb projekt, és drágább is, mint a földutas, ezért jelenleg már lejáróban van, befejeződő félben van a közbeszerzési eljárás, amelyet erre kiírtunk, úgyhogy minden reményünk megvan arra, hogy ebben az évben befejeződik majd ez a beruházás, és akkor egy nagyon korszerű és olcsón üzemeltethető közvilágításunk lesz.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
6: Lelátó extra.
3: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Szegény embert még az ág is húzta a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának 27. fordulójában. Ezt a saját bőrükön érezhették Tápió szelén. Gál Ferenc együttese ugyanis újabb súlyos vereségbe szaladt bele, miután 11-1-re kikapott Dunaharasztiban. A szünetig jól tartotta magát a sereghajtó, ekkor még csak 2-1 volt a házigazda javára, az összeomlás a második játékrészben következett be. A Halásztelek némileg javította az utóbbi hetek mérlegén, méghozzá magabiztos abonyi győzelemmel. A szomszédvárak párharcra az Élovas Újhartyán sikerét hozta Inárcson, ahol Surman Ádám gólja döntötte el a pontok sorsát. Az alsóházi csapatok párharcában noha tisztességgel helytált, gólt és pontot azonban nem szerzett az őrkény. A hernádiak Dobos Ferenc korai góljával szerezték meg a győzelmet. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
7: Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A déli és szelet több tájegységünkön kísérik majd élénk lökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Davas.

0: órákon tart. Egész nap. Rádió Dabas 93.4. Az otthon hangja.
1: Hey guys, I'm Amber Marks.
2: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump. 93.4. Rádió Dabas.

0: másodperceken belül dél lesz, úgyhogy még van egy picike időnk, hogy kitekintsünk az utakra, és már is mondom, hogy az Útinform miről tájékoztat bennünket. Továbbra is az van érvényben, hogy az M0-es autó déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. A 8-as kilométerni Lecsában megindult a forgalom, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. A 442-es főúton Cegléd és Nagykörös között pedig egy kis tehergépkocsival, mint egy kamion ütközött össze. Az 5-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Hogyha esetleg neked is van híred az utakról, akkor természetesen várjuk a délután folyamán is. 29-es körzet 562-562 ez a telefonszám, de ha neked úgy egyszerűbb, akkor írhatsz nekünk a Rádió Dabas Facebook oldalán is. Úgyhogy jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal. A támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/órás sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A délies szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És a hírek után már is folytatódik tovább a délibe, belekezdünk a nap második felében, méghozzá egy filmslágerrel indulunk, Dua Lipa. a jó voltából ez a Dance the Night, méghozzá a Barbie című film betétala.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtőjátékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli Bár.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dal.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: És az ebéd utáni siesta után már is megnézzük, hogy mit üzennek nekünk a csillagok. Kezdjük a kosokkal. A hold kilép a jegyedből, átlép a bikába, és jóval leföldeltebb energiákat hoz. A holnap új hold, előszelét is érzékelheted, ez egyúttal azt is jelzi, hogy most minden sikeres, amibe belekezdesz. Ezt a sikert elsősorban annak köszönheted, hogy most nagyon racionálisan tervezed, és tényleg minden részletre figyelsz, a kreativitásod is a csúcson van. Pénteken már a bika jegyébe lép a hold, és kap a Plútótól egy erős fényszöget, a valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatodban, amelyre eddig talán nem is ez volt a jellemző. Úgy tűnik végre őszinte válaszokat kapsz az illetőtől, ugyanakkor féltékenység és birtoklásvágy is jelentkezhet. Rengeteg az ikrek terve, illetve az ötlete is, de nem mindegyiknél látod, hogyan tudnád megvalósítani. Most azonban közeleg a bika újhold, ami után hamarosan zöld lámpát kapsz, és valóban eléred a céljaidat. Ehhez persze az is kell, hogy minden részletet alaposan végig gondolj, megéri erőfeszítéseket tenni. Mindenki, így a rák is fél a változásoktól. A holnapi újhold segít, hogy ezt a félelmedet legyőzd. Most ugyanis olyan a változások jöhetnek, amikről érzed, hogy neked fognak kedvezni, és érdemes nyitott szívvel belevágni. Ez érintheti a magánéletedet, illetve a karrieredet is. Most akkor nyerhetsz, ha olyasmibe mersz belevágni, ami új és ismeretlen. Ma már a bikába lép a hold, holnap pedig újhold lesz ebben a föld elemű jegyben, mármint az oroszlánban, ami számodra igazán különleges lehetőséget jelez. Bármibe kezdesz mostanság, az rövidesen meghozza a gyümölcsét. Érdemes lenne végig gondolni az új célokat, főleg ha a hosszú távra szólnak. A párkapcsolatban viszont féltékenység vagy ego harcok jelentkezhetnek. Nagy segítség, hogy a hold földelemű jegybe, a bikába lép, ami kiegyensúlyozottságot és tervezhetőséget jelképez a szűznek. Új hold is lesz itt holnap, ennek köszönhetően már érezhető is ennek előszele, és ez nagyon termékeny, kreatív időszak kezdetét jelzi. Egy közvetlen kapcsolatodban viszont feszültséget okozhat a rivalizálás. Végre egy csodás nap igazi fellélegzést hoz, hogy a hold a Vénusz bolygó uralta jegybe a bikába lép, ez jó ír a mérlegnek. Csupa kedvező hatásért, ez egy sűrű hét volt, és most jöhet a jól megérdemelt pihenés. Találkozhatsz valakivel, aki felkelti az érdeklődésedet, még ha csak barátilag is, a Plútó viszont féltékenységet jelez. A hold jegyváltásától úgy érzi a skorpió, szinte kisimulnak az idegei, megnyugszik és végre új elemébe van. Olyan fejleményeket tartogat neked ez a nap, amiket abszolút sikerként könyvelhetsz el. Szuper nap a péntek a nyilasnak, amikor szinte akadály nélkül tud haladni a dolgaival. Ha szingli vagy, most jók az esélyek az ismerkedésre, méghozzá a szerencsés véletleneknek köszönhetően, valahol csak úgy belebotlasz a másikba. A család és az otthoni ügyei most nagyon jó fordulatot vesznek a baknak. Egy beszélgetés közelebb vihet valakihez, vagy segíthet megoldani egy régi ügyet. A bika hold romantikát és szenvedét is hozhat az estébe. Kezdődik a hétvége, érdemes lenne este kettesben kimozdulni. A hold jegyváltásával végre minden összeáll a vízöntő körül. Most különösen igaz, amit másokért teszel, visszatér hozzád valamilyen formában. Egy apró szerencsés véletlen a napodat is bearanyozhatja, hallgassa megérzéseidre, mert nagy dolgokat oldhatsz meg velük. És ma kifejezetten jó napod lehet, kedves halak, különösen a kapcsolatok terén. A bika hold segít mélyen mégis harmonikusan kapcsolódni másokhoz. Valaki hálával fordulhat feléd, vagy visszakapod egy korábbi jó cselekedeted gyümölcsét. Egy beszélgetés délután sok mindent tisztázhat benned.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: Az M0-as autó déli szektorán Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. Erről tájékoztat az útinform. Aktuálisan a 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométer.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a drón támadás miatt, megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Így van, megyünk is tovább a délutánba, méghozzá Sabrina Carpenter felvételével indulunk, és az órának lesz majd egy témája is. Gondolom, sokat jártatok már fürdőkbe az elmúlt években, és előfordulhat, hogy láttatok egymás mellett 34-36, 37-38, vagy akár 39-40 Celsius fokos medencéket is. Hogy miért van ilyen különböző hőfokú medence a fürdőkben, és hogy ezeknek van-e jelentősége, ennek fogunk utána járni a mai napon.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja. Néli.

0: Rádi Dobas az otthon hangja, a Maneskin felvétele szólt itt a 93.4-en, 2 perccel múlt 4:42. A hétvégi kedvezőtlen időjárás több településen tervezett szabadtéri programot felülírt, módosított, vagy pedig esetleg egy következő időpontra módosították ezeknek a dátumát. Így van ez Gyálon is, ahol a május 16-ára meghirdetett önkéntes szemétszedési akciót a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztják. A program egyébként majd pótlásra kerül egy későbbi időpontban, erről majd tájékoztatást adnak az önkormányzat részéről, de hát addig se kell program nélkül maradni, hiszen ettől függetlenül, hogy a szabadtéri program elmarad, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár viszont családi, illetve környezetvédelmi programmal várja holnap délelőtt az érdeklődőket. 9 órától kezdődnek a programok, például tündérkert készítő kézműves játszóházzal, aztán szintén délelőtt rendezik meg a növénybőrzét is a Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesületének jóvoltából, és egy öko játszó is lesz az udvaron. Aztán 10 órától egy kis tanulás, hiszen a méhek világáról, illetve a méz készítéséről tudhatunk meg többet, sőt, kóstolási lehetőséget is biztosítanak. 11 órától pedig a Habakuk Bábszínház a Telhetetlen Méhecske című előadása tekinthető meg. Mindez tehát holnap az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 9 órától Gyáron. Itt nálunk pedig a folytatásban érkezik már is Tiden és Young Fly.
1: Mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de megbosszulja magát, nekem az a cél.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra. Féli.

0: Rádió Dabas az otthon hanga, Shawn Mendes és a YYY című dala szólt itt nálunk. 3/4-2 van, irány a fürdő.
1: Legendák, vagy elképesztő tények. A tudás morzsákból kiderül a lényeg.
0: A fürdőben jársz, akkor gyakran találkozhatsz egymás mellett olyan medencével, ami mondjuk 34-36, a másik 37-38, vagy éppen 39-40 Celsius fokos. Na de mi ennek az oka? Erről ír a termaronline.hu, és mint írják, a legtöbb ember számára a közepes hőmérsékletű úgynevezett indiferens víz a legkedvezőbb. Ezekben a medencékben a 34-36 fokos termálvíz a jellemző, mert nem jelent túlzott terhelést a szervezetnek, de az ennél melegebb vizek is ugyanolyan népszerűek. A magasabb hőmérséklet ugyanis erőteljesebb hatást gyakorol a szervezetbe, ami különösen az idült, mozgásszervi panaszokkal küzdők számára lehet előnyös.

és mivel hatékonyabban enyhíti a fájdalmat. Felhívják ugyanakkor a cikkben a figyelmet arra, hogy a túl meleg víz hosszabb ideig használva akár ronthat is bizonyos állapotokon, mint például az ízületi gyulladás, a messzesedés, vagy éppen a porckopás. Fontos szabály, hogy a melegebb medencék használatakor be kell tartani az ajánlott fürdési időt, és egyszerre legfeljebb 20-30 percet érdemes a vízben tölteni. Azt is hozzáteszik, hogy a 28-30 fokos gyógyvizes úszómedencék pedig kifejezetten hasznosak lehetnek a mozgásszervi panaszokra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: közlekedési infókkal érkezem így az óra végén, és egy friss info, hogy az M0-as autó déli szektorán Dunaharaszti térségében a Kisduna hídon az M1-es felé egy kis teherautó, illetve egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult több mint 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon pedig a bámészkodók, illetve az erős forgalom miatt alakult ki 8 kilométeres torlódás.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hídközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csattyát helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És az órában majd közérdekű információkkal, illetve ági friss híreivel, na meg helyi sporthírekkel is érkezünk.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4. Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Pontosan 4:43-kor közérdekű információkkal megyünk tovább itt a 93.4-en. Kedves ráckeveiek, illetve odalátogatók, érdemes figyelni, hogy ha autóval érkeztek a strandra, ugyanis május 1-től a Vadkacsa Szabadstrand előtti parkoló fizetős lett. Minden nap hétvégén is 10 és 18 óra között kell fizetni, a parkolás díja pedig 300 forint óránként, a fizetési módja pedig készpénz vagy a parkoló appon keresztül. Aztán egy különleges mesterség bemutatójára várják az érdeklődőket. Szombaton 10 órától a helytörténeti gyűjteményben Üllőn. Szeretnék felhívni a figyelmet a Varga Gyula Városi Könyvtár által szervezett különleges programra, amely a hagyományos mesterségek világába enged betekintést. A program során Újházi Pál lószerszámkészítő mester személyes történeteken és szakmai bemutatón keresztül enged betekintést a mesterség hagyományaiba, múltjába, illetve különleges fortéjaiba. A bemutatón való részvétel olvasójegyhez kötözt, regisztrálni pedig az elérhetőségeken lehet az info@üllőkönyvtár.hu, vagy pedig a 29-es körzet 320-102-es telefonszámon.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda. Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
0: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: 4 hónapra bűnügyi felügyelet alá kerül Bóna Zoltán, volt országgyűlési képviselő. 318 millió forintból újítanak fel utakat Ráckevén. Mediterrán ciklon érkezik.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A bíróság 4 hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte Bóna Zoltán, volt fideszes országgyűlési képviselőt. A politikus nem kerül letartóztatásba, de nyomkövetőt kap, és engedély nélkül nem hagyhatja el otthonát. A Telex információi szerint Bóna Zoltánnál hétfőn tartottak házkutatást Dunavarsányi otthonában, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség szerint a politikus megállapodott Nagy Barnabás halásztelki polgármesterrel arról, hogy édesanyját személyi titkárként alkalmazzák. A 70 éves nő a gyanú szerint tényleges munkát nem végzett, fizetésének egy részét azonban visszaosztotta a polgármesternek és Bóna Zoltánnak. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a 2024. szeptemberében kötött munkaszerződéssel az országgyűlés hivatalát több mint 14 millió forintos kár érhette. A fiktív munkaviszony idén áprilisban szűnt meg. Az ügyészség a volt képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával, jelentős kárt okozó csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítja, emellett egy másik korrupciós ügyben is eljárás folyik ellene. Az ügyben korábban Nagy Barnabás polgármesternél is házkutatást tartottak. Őt szintén őrizetbe vették és kihallgatták, A bíróság pedig 4 hónapra megtiltotta számára, hogy elhagyja halásztelek területét. Ráckeve város önkormányzata több mint 318 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert belterületi utak fejlesztésére. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében valósul meg. A projekt során 3 fontos útszakaszt érint a fejlesztést, a Peregyi Dunasort, a Szitakötő utcát és a Szent Vendel utcát. A munkálatok részeként felújítják a rossz műszaki állapotú burkolatokat, valamint új útszakasz is épül a Peregyi Dunasor egyik részén. Összesen mintegy 200 méteren újulnak meg az utak. A fejlesztések célja, hogy javuljon a közlekedés biztonsága és csökkenjen a megnövekedett gyalogos és gépjármű forgalom okozta terhelés. Ennek érdekében sebességcsökkentő elemeket és új közlekedési táblákat helyeznek ki, továbbá fejlesztik a csapadékvízelvezető rendszert is. A Szent Vendel utcában 3 új parkolóhelyet alakítanak ki, emellett 6 kerékpártámaszt is telepítenek. A beruházás részeként több helyszínen zöld felületek létesülnek, valamint megemelik az aknafedlapokat is, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon a közlekedés. Holnap lesz a futókörök napja. Az Aktív Magyarország szervezésében újra megmérettetnek az ország rekordtán pályái, köztük a dabasi is. Dabas eddig az 5 alkalomból 4-szer nyert az országos megmérettetésen, így újra a címvédésre pályázik. A városban komoly futóhagyomány él, hiszen ebben az évben már a 23. dabasi futónap kerül megrendezésre május végén.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Becsés város önkormányzata tájékoztat, hogy május 16-án szombatra tervezett lóti futi a várható rossz időjárás miatt június 13-án szombaton lesz megtartva. A Kakucs Ring visszatér a hazai rallycross vérkeringésébe, és az év egyik legpörgősebb versenyhétvégéjét ígéri most szombaton és vasárnap, ahol a kanyarokban nem csak a gumik kopnak, hanem az adrenalin is az egekbe szökik. A szervezők reményei szerint a hétvégén a Kakucs Ring a sebesség templomává válik. A rallycross országos bajnokság következő második fordulójában 73 versenyző méri össze az erejét a különböző kategóriákban. Kaldenekkel Norbert, a hétvég egyik szereplője invitál bennünket a versenyre.
10: Újabb hétvége, újabb verseny. Elérkeztünk Kapucsringre. Igazából mondhatni, hogy számomra ez a hazai pálya, hiszen én itt nőttem föl. Egyébként innen indult a karrierem is. Egyben itt szereztem meg életem első győzelmét még annó junior kupában. Most hétvégén ugyanez a cél. Röviden összefoglalva, a pálya nem nagy, de taktikás. Vannak benne nagyon izgalmas részek, mint például ez a hosszú balos itt mellettem. Egyben azért lesz különleges ez a hétvége, hiszen dupla hétvégét fogunk menni, úgyhogy gyertek ki minél többen és szurkoljatok.
2: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, amelynek hatására egyre több felé beborul az ég. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Sok felé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
9: Hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.
11: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

Most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánság műsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35-93-4-93-4, vagy küldj e-mailt kivansag.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
7: És a Déli Báb nem csak mára, hanem erre a hétre is elbúcsúszik, hiszen a híreket követően már a Hangár érkezik, de még előtte kinézzünk az utakra. Az M0-as autó déli szektorán Diós térségében kigyulladt egy busz. Az M1-es autópálya felé lévő szakaszon a 8-as kilométernél a külső sávot lezárták, és torlódás alakult ki.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Leszálló ágban a munkanap. Haza kísérhetünk. Irány a Hangár.
9: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig.
8: A 93.4-en.
10: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
2: Novel,
8: Noticias,
2: Novinky,
8: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
10: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna. közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Puszman felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett ma több-kevesebb napsütésre is számíthatunk, majd délutántól megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar. A déli és szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
14: 93.4 Rádió Dabas.
13: A régió leghallgatottabb rádiója.
7: Így van, a hírek után már is kezdődik a Hangár. Méghozzá Beberex a felvételével indulunk, és ebben az órában lesz majd egy fontos hír, hogyha esetleg éles szájú vagy, akkor lehet érdemes figyelni, hogy mit vásároltál az elmúlt napokban, mert hogy egy újabb terméket hívtak vissza.
13: Az ország szívében.
14: Együtt a legjobbakkal.
13: Rádió Dabas.
14: Az otthon hangja. Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4-en.

Tarány Tomi zenélt nekünk, most így jó, ez volt dalának címe. Hát nem biztos, hogy ez most mindenkinek pont jó, hiszen arról érkezett egy hír, hogy becsődölt egy utazási iroda. A Travel Teachers Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa minap e-mailben értesítette az érintett utasokat arról, hogy a Budapest Főváros Önkormányzati Hivatala a cég utazásszervezői tevékenységi engedélyét április 30-ával visszavonta, hogy az érintett utazási iroda ezt követően az utazásszervezői tevékenységet jogszerűen nem folytathatja tovább. Erről egyébként elsőként az Utazó Majom utazási blog számolt be. A kialakult helyzetet az ügyvezető többek között azzal magyarázta, hogy a cég szakmai vezetője március 21-től már nem állt rendelkezésükre, ami az utazásszervezői működés egyik kötelező feltétele. Ezzel párhuzamosan az utazási iroda forgalma jelentősen növekedett, amiatt szükségessé vált a jogszabályban előírt vagyoni biztosíték megemelése. Az Utazó Majomhoz eljutatott közlemény szerint olyan további pénzügyi feltételek kerültek előírásra a biztosítás fenntartásához, amelyek teljesítése a kialakult körülmények között már nem volt vállalható, és reálisan nem volt biztosítható. Az utazások szervezése és lebonyolítása folyamatosan zajlott, és a jövőbeni utak előkészítése is megtörtént. Számos esetben a repülőjegyek már megvásárlásra kerültek, a szállások lefoglalása és kifizetése megtörtént, valamint a partnerek részére is teljesítések történtek, annak érdekében, hogy az utak a megszokott színvonalon valósulhassanak meg. A közlemény szerint azonban a közösségi médiában és az internetes felületeken rövid idő alatt olyan lejárató és pánikkeltő folyamat indult el, amely rendkívül súlyos bizalomvesztést eredményezett. A kialakult pánik hangulat következtében tömegesen és egy időben érkeztek a visszatérítési igények, ami a társaság likviditását rendkívüli módon megterhelte, írja a 24.hu. Na de nagy kérdés, hogy mi lesz a károsultakkal. A megkötött utazási szerződésekkel és a befizetésekkel kapcsolatos dokumentáció a hatóság részére átadásra kerül, amely jogosult az továbbítani az Európai Utazási Biztosító ZRT részére, ezt jelezte a cég. Ugyanakkor az EUB honlapján olvasható közlemény szerint Budapest Főváros Kormányhivatala az EUB részére nem adott hozzájárulást a visszatérítésekre. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége tehát jelenleg nem áll fenn, de jelezte, a cég rendelkezik a meghatározott 16.440.000 forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással. A Travel Teachers Kft.-vel kötött utazási szerződéssel kapcsolatos szolgáltatási igényeket kérik, hogy forduljanak a céghez. A károsultak kérésére a kormányhivatal megerősítette, hogy a hivatalos bejelentés május 14-13-32-ig nem érkezett K. Katalin ügyvezetőtől, tehát jelenleg hogy a Travel Teachers Kft. Ügyvezetője szerint a kártalanítási és ügyintézési folyamat a továbbiakban a hatóság, illetve az EUB ZRT koordinációjában történik, ugyanakkor a biztosító jelenleg a kormányhivatal hozzájárása nélkül nem tud segíteni. Egyelőre patthelyzet alakult ki. Hát várjuk a további híreket, és várjuk a további danokat. Lady Gaga és Adele érkezik a folytatásba.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A nap végére még maradt 2 óra.
8: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
7: Töltsd csordultig a rádiódabas zenedobozát.
8: 29 562 562
7: 35 934 934
8: vagy www.radiodabas.hu.

Rádió Dobas az otthon hangja, 15 óra 40 perc van. Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívtak a fogyasztóktól a Dibette márkájú Wafli kakaós krémmel töltött kakaós étbevonó masszával mártott ostya szelet fruktózzal gluténmentes, laktózmentes elnevezésű terméket, ez közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, azaz a NÉBIK. A hivatal kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a 30 g-os kiszerelésű Karamell Csókó Kft. Által gyártott 2027. június 26-ai minőségmegőrzési idővel rendelkező ostya szeletet ne fogyasszák el. Az Európai Unióban jogszabály írja elő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergént okozó összetevőket, köztük a glutén tartalmazó gabonaféléket. Túlérzékenységi reakciót legtöbbször fehérjék idéznek elő, csak az arra. Az Európai Unióban jogszabály írja elő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergént okozó összetevőket, köztük a glutén tartalmazó gabonaféléket.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas. This is it.

0: Az útinform arról tájékoztat bennünket, hogy rendkívül erős a forgalom az 51-es főúton a Duna-Varsányi Ipari Parknál, valamint Szigethalom, Szigetszent Miklós, Taksony és Dunaharaszti alsóbrendű útjain. A több kilométeres dugóban lényegesen hosszabb menetidőre kell készülni.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek!
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett 2-sávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Méghozzá Teddy Swims-szel indulunk el ebben az órában, amiben majd érkezem nem is olyan sokára egy remek kis recepttel is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Davas,
4: az otthon hangja.
3: Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánság műsor itt. A 93.4-en.

0: Rádi Dabas az otthon hangja Don Diablótól a Deja Vu című felvétel szólt. A 93.4-en egy perccel múlt 4:05, hazai felvétellel megyünk tovább még hozzá egy újdonsággal. Már is érkezik a folytatásban Jude Law, és itt lesz legújabb dala a Vroom a 93.4-en.
1: Minden nap 2 óránál.
2: Kívánni fogod.
1: Délutáni kívánságműsor. Csak a kedvenceiddel. Nem

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
0: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A nap végére még maradt két óra.
9: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
8: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
9: 29 562 562
8: 35 934 934
9: vagy www.radiodabas.hu.

Rádió Dobas az otthon hangja, már is megyünk tovább a hangárba a Britney Spears felvételével, és egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy képzeljétek el, a 2017-es Tel Avivi koncertje napján tartották volna az izraeli munkáspárt előválasztásait, de a hatalmas tömeg és a biztonsági kockázatok miatt a választás egy nappal elnapolták. Aztán ami még érdekesség vele kapcsolatban, hogy rajong a Pokémonokért, gyermekei hatására őt is teljesen beszippantotta a Pokémon Go-láz, de nem csak ez az, ami a rajongás tárgya, hanem például a Sex és New York, azon belül is Carrie Bradshaw karaktere az, ami igazán közel áll hozzá, legalábbis állítása szerint, és hogyha még az állításait nézzük, akkor elárulta azt is, képzeljétek el, egy interjújában, hogy a Toxic című klipben viselt testhez álló strasszos dressz volt a kedvenc outfitje, amit valaha viselt. Most a folytatásban tehát egy másik nagy kedvenc következik méghozzá, Gimme More, itt a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Eltelt egy óra, már is jövök a legfrissebbekkel az utakról. Az M1-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, a Röszke felé vezető oldalon pedig a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani az autópályára.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt, megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
2: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzeti Nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
3: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
5: Az ország szívében,
4: együtt a legjobbakkal,
5: Rádió Davas,
4: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai kultúrkálóban arról hallhatsz, hogy Magyarország évek óta látványosan nem kér az Eurovízióból, de úgy tűnik az Eurovízió azért kér egy kicsit Magyarországból. Miközben a hazai közmédia témát a szőnyeg alá söpörte, a bécsi Wiener Stadthalléban a 70. Eurovíziós Dalfesztivál szombati döntőjében egy budapesti születésű srác fogja képviselni a házigazda Ausztriát. A 19 éves polgári nevén Gedeon Benjamin, művész nevén Cosmo, a Tanz Shine című dalával lép színpadra május 16-án 21 órától. A kék csillag arcfestéséről ismert Cosmo Budapesten született 2006. június 18-án, gyerekkorát Burgenlandban töltötte, ma pedig Bécsben él. Dala a Tanz Shine szó szerint táncengedélyt jelent, ami az ő értelmezésében egyfajta felhatalmazása arra, hogy az ember elengedje magát a táncparketten. A Tanz Shine a féle táncengedély, mint egy jogosítvány a klubokhoz, arról szól, hogy mindent elengedjünk és ne érdekeljen mások mit gondolnak, nyilatkozta az osztrák közmédiának. A dal üzenete szerinte pofon egyszerű, de épp ezért univerzális. A tánc mindenkié, és összeköt, a tánc nemzetközi nyelv, mindenki a maga módján csatlakozhat. Mivel Ausztria a házigazda, Cosmo automatikusan a döntőben landolt, ahol a 25-ös rajtszámot kapta, ami a mezőny legvégén egy kifejezetten erős pozíciónak számít. A színpadi produkció a dal klubhangulatát idézi állatmaszkokkal és egy olyan vizuális világgal, ami arra buzdít, hogy mindenki táncolja ki magából a belső vadállatát. A Vienna Calling Verzing für Österreich című nemzeti döntőt a közönség és a zsűri közös szavazataival nyert meg, azóta pedig komoly hype épült köré Ausztriában. Még mindig egy kicsit szürreális, de lassan kezd leülepedni, mondta győzelem után. A felelősséget is érzi, nagy megtiszteltetés, de nagy felelősség is, és a legjobbat fogom nyújtani. Több szeretetet, több tiszteletet és több táncot foglalta össze a küldetését a kuriernek. A szombati döntő mezőnye a két elődöntővel lett teljes. A csütörtöki fordulóból tovább jutott többek között Dánia, Ausztrália, Bulgária, Ukrajna és Románia, miközben kiesett például Azerbajdzsán és a szomszédos Svájc. A keddi elődöntőből a favoritnak tartott Görögország és Finnország mellett bejutott a döntőbe többek között Belgium, Svédország, Moldova és Izrael is. Hozzájuk csatlakozik az automatikusan döntős nagy négyes, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a házigazda Ausztria. Spanyolország idén bojkottálta a versenyt, ezért a megszokott nagy ötös helyet idén csak négy ország jutott be alanyi jogon a fináléba. Mindeközben Magyarország 2020 óta nem vesz részt a versenyben, és a közmédia idén sem közvetíti az eseményt. A korábban Eurovíziós előválogatóként működő Dal című műsor ma már csak egy hazai tehetségkutató, amelynek győztese pénzjutalmat és médiatámogatást kap, de a nemzetközi porondra már nem jut ki.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: 4 hónapra bűnügyi felügyelet alá kerül Bóna Zoltán, volt országgyűlési képviselő. 318 millió forintból újítanak fel utakat Ráckevén. Mediterrán ciklon érkezik.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A bíróság 4 hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte Bóna Zoltán, volt fideszes országgyűlési képviselőt. A politikus nem kerül letartóztatásba, de nyomkövetőt kap, és engedély nélkül nem hagyhatja el otthonát. A Telex információi szerint Bóna Zoltánnál hétfőn tartottak házkutatást Dunavarsányi otthonában, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség szerint a politikus megállapodott Nagy Barnabás halásztelki polgármesterrel arról, hogy édesanyját személyi titkárként alkalmazzák. A 70 éves nő a gyanú szerint tényleges munkát nem végzett, fizetésének egy részét azonban visszaosztotta a polgármesternek és Bóna Zoltánnak. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a 2024. szeptemberében kötött munkaszerződéssel az országgyűlés hivatalát több mint 14 millió forintos kár érhette. A fiktív munkaviszony idén áprilisban szűnt meg. Az ügyészség a volt képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával, jelentős kárt okozó csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítja, emellett egy másik korrupciós ügyben is eljárás folyik ellene. Az ügyben korábban Nagy Barnabás polgármesternél is házkutatást tartottak. Őt szintén őrizetbe vették és kihallgatták, a bíróság pedig 4 hónapra megtiltotta számára, hogy elhagyja halásztelek területét. Ráckeve város önkormányzata több mint 318 millió forintos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert belterületi utak fejlesztésére. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében valósul meg. A projekt során 3 fontos útszakaszt érint a fejlesztést, a Peregi Dunasort, a Szitakötő utcát és a Szent Vendel utcát. A munkálatok részeként felújítják a rossz műszaki állapotú burkolatokat, valamint új útszakasz is épül a Peregi Dunasor egyik részén. Összesen mintegy 200 méteren újulnak meg az utak. A fejlesztések célja, hogy javuljon a közlekedés biztonsága és csökkenjen a megnövekedett gyalogos és gépjármű forgalom okozta terhelés. Ennek érdekében sebességcsökkentő elemeket és új közlekedési táblákat helyeznek ki, továbbá fejlesztik a csapadékvízelvezető rendszert is. A Szent Vendel utcában 3 új parkolóhelyet alakítanak ki, emellett 6 kerékpártámaszt is telepítenek. A beruházás részeként több helyszínen zöld felületek létesülnek, valamint megemelik az aknafedlapokat is, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljon a közlekedés. Holnap lesz a futókörök napja. Az Aktív Magyarország szervezésében újra megmérettetnek az ország rekordtán pályái, köztük a dabasi is. Dabas eddig az 5 alkalomból 4-szer nyert az országos megmérettetésen, így újra a címvédésre pályázik. A városban komoly futóhagyomány él, hiszen ebben az évben már a 23. dabasi futónap kerül megrendezésre május végén.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Becsés városi önkormányzata tájékoztat, hogy május 16-án szombatra tervezett lóti futi a várható rossz időjárás miatt június 13-án szombaton lesz megtartva. A Kakucs Ring visszatér a hazai rallycross vérkeringésébe, és az év egyik legpörgősebb versenyhétvégéjét ígéri most szombaton és vasárnap, ahol a kanyarokban nem csak a gumik kopnak, hanem az adrenalin is az egekbe szöki. A szervezők reményei szerint a hétvégén a Kakucs Ring a sebesség templomává válik. A rallycross országos bajnokság következő második fordulójában 73 versenyző méri össze az erejét a különböző kategóriákban. Kaldenekkel Norbert, a hétvég egyik szereplője invitál bennünket a versenyre.
8: Újabb hétvége, újabb verseny. Elérkeztünk Kapucsringre. Igazából mondhatni, hogy számomra ez a hazai pálya, hiszen én itt nőttem föl. Egyébként innen indult a karrierem is. Egyben itt szereztem meg életem első győzelmét, még annó junior kupában. Most hétvégén ugyanez a cél. Röviden összefoglalva, a pálya nem nagy, de taktikás. Vannak benne nagyon izgalmas részek, mint például ez a hosszú balos itt mellettem. Egyben azért lesz különleges ez a hétvége, hiszen dupla hétvégét fogunk menni, úgyhogy gyertek ki minél többen és szurkoljatok.
2: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Szombaton egy mediterrán ciklon alakíthatja időjárásunkat, amelynek hatására egyre több felé beborul az ég. Napközben egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Sok felé lesz élénk, helyenként erős a keleti-délkeleti szél. Kora reggel 5 és 12 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 18-25 fokot mutathatnak a hőmérők. Köszönöm a figyelmet!
9: Sziasztok, itt Diaz
10: és Menta.
9: Ez meg a legújabb dalunk a Méreg, itt a Rádió Dabason.
11: Hiába!

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló, méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Egy történelmi regényt hoztam, amely 2021-ben az év regénye volt ebben a kategóriában, és egy hölgyről szól, egy rendkívüli sort mutat be, Bella Greene címe, egy fantasztikus nő életének eseményeit mutatja be, mélységeit, magasságait, akad benne diadal, bukás, szépség, túlság, fájdalom. Bella Greene tulajdonképpen egy olyan hölgy, aki mindig is rajongott a könyvekért, a könyv ritkaságokért, és sehol sem érezte magát olyan otthonosan, mint a könyvtárakban. Egy független, fiatal, törékeny nőnek egyáltalán nem volt könnyű a dolga az 1900-as évek elején New Yorkban, de neki volt elszántsága, kitartása, és így sikerült az áttörés is. A könyvtár és a gyűjtemény, amelynek az élére került, nem másé volt, mint az akkori világ egyik leggazdagabb emberéjé, Morgané, Bell ezzel lépett a korlátlan lehetőségek birodalmába, egy csapásra a nemzetközi nőkincskereskedelem ismert és elismert alakjává vált, és természetesen, mint minden történetben vannak szépséghibák, Bell nem volt az, akinek mondta magát, és a titok, amelyet a családján kívül nem ismert senki, bármelyik pillanatban a veszélyt okozhatta volna a korabeli mélységesen rasszista Amerikában. Bár fehérnek látszott, valójában afroamerikai volt, és ráadásul egy olyan híres fekete polgárjogi aktivista volt az apja, akit mélységesen felháborított, hogy a lánya megtagadta a származását. Úgyhogy egy nagyon izgalmas könyv, a Bella Greene című kötet.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A folytatásban a ma esti tévés kínálatból hozok nektek két filmet. Az egyiket este 9 órakor a Filmcafén vetítik, majd a Vérszama című amerikai dráma 1998-ból kerül vetítésre. A jóképű Jackson Baring és csinos barátnője Helen szerelme idillinek mondható. Mindketten boldogok, amikor a lány teherbe esik, és egy percet sem gondolkodnak azon, hogy összeházasodjanak-e. Az esküvő után elhatározzák, hazaköltöznek a fiú szülővárosába, hogy ott szülessen meg gyermekük. Miután megérkeznek, Helen megismeri Jackson édesanyját is, aki nem rejti vék alá, hogy ez a kapcsolat nincs az ínyére. Ellenszenve azonban nem csak barátságtalan viselkedésben nyilvánul meg, apró, de egyre veszélyesebb mesterkedéseivel szabályosan pokollá teszi Helen életét. Jessica Lange és Gwyneth Paltrow a két főszereplője a filmnek, tehát a Filmcafén. És olyan egy magyar film is a magyar mozi tévéről, ez egy dramedy 2024-ből, Valami madarak címmel. Béla egyedül élő makacs öreg úr, aki nehezen viseli a változásokat. Amikor egy kisebb baleset után a fia egy idősek otthonába rakja, úgy érzi, az egész világ összeesküdött ellene. Ettől kezdve egyetlen cél vezérli, hogy minél hamarabb kijusson az intézményből. Tervében egy másik kívülálló lesz a társa, a 17 éves vadóc Zoé, aki büntetésből dolgozik az otthonban. Hiába van csaknem 60 év korkülönbség közöttük, hasonló karakterük, a magányuk és az érzés, hogy mindenkinek csak az útjában vannak, gyorsan szövetségesé teszi őket. Hevér Dániel rendezte a filmet, Szacsvai László, Kizlinger Lilla, Valc Péter és Réti Adrián látható benne, tehát este 9 órakor a magyar mozitévén. Itt nálunk pedig a folytatásban hamarosan sztereóválogatással jelentkezünk, aztán este 8-kor érkeznek a Friday DJ-k, holnap reggel 6 órától magyar óra, 7 órától a gazdász, 10 órától pedig a térségi napló jelentkezik Ordasi Brigivel. Én köszönöm a mai figyelmet, találkozunk majd a hétvégén.

0: legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hídközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizzair május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizzair döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sztereó.
7: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
8: de témázunk veled,
7: és rólad is beszélgetünk.
8: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
7: rejtélyek és megoldások.
8: Sztereó.
7: Sztereó.
9: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Már is kezdődik a Stereo Néta 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Kőszegi Zoltán, Dabosváros polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia, Brigi, jó reggelt kívánok neked is, és mindenkinek, akik hallgatnak most minket élőben, akik pedig majd később tudnak minket megnézni, meghallgatni, őket is nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm.
1: A Facebookon is közvetítjük a mostani beszélgetést, úgyhogy ott is be lehet kapcsolódni az adásba. Vágjunk is bele, mert rengeteg témánk van. Az első pont, ami nagyon-nagyon fontos a város életében, és nagyon-nagyon látható, az az ötös főút felújítása, amely elkezdődött.
2: Látható, és bizonyos kellemetlenségekkel is jár. Azt hiszem, hogy ezt szívesen vállaljuk, ezt az átmeneti kellemetlenséget, hiszen régóta várunk erre a felújításra. Az ötös út rövidebb szakaszain voltak a korábbi években is felújítások, és hát azt reméltük, vagy azt vártuk, hogy egy teljes hosszában, akár mondjuk Soroksártól Lajosmizséig egy nagy volumenú felújítás valósul meg. Ez még mindig várat magára, ami a mi városunkat és ennek közvetlen környezetét érint. Itt nagyon-nagyon leromlott állapotú szakaszokat kellett itt elszenvednünk, és hát itt ebben az elmúlt időszakban elég sokat kilincseltünk. Én magam személyesen is, levélben személyesen a közútkezelőnél, illetve próbáltunk a politikai döntéshozó berkekben forrásokért lobbizni. Ez a folyamat, ez oda jutott el az idén évelejére tavaszra, hogy a közútkezelő új igazgatójával egy bejárás keretében átbeszélve és konkrétan megnézve, megszemlélve az állapotokat, a Gyóni állomás és a Dinnyés Lajos utca közötti rendkívül rossz állapotban lévő szakasz felújítására kaptunk egy konkrét ígéretet. Az ígéret arról szólt, hogy valamikor 2026 tavaszának végén, nyár elején ennek a szakasznak a felújítása megtörténhet. Ott akkor sikerült a helyszínen még azt kicsikarnunk ígéretként, hogy ne csak a Dinnyés Lajos utcáig, hanem lehet, ha lehet, akkor a Motel csomópontig minél távolabb jusson el ez a felújítás. Az akkor konkrét ígéretként nem hangzott el, de most látom, hogy felmarták az utat, hogy mégiscsak egy hosszabb szakasz újul meg. Ez örömteli, már csak azért is, mert közben itt április 12-én választások voltak, tehát új kormány van, ezek az állami szervek is minden bizonyal új vezetés alá fognak kerülni előbb-utóbb, bár megvan az idei állami költségvetés, de abban minden bizonnyal lesznek módosítások, kérdés, hogy az uniós források milyen mértékben és mikor érkeznek meg, ez hogyan formája alakítja az állami költségvetést, és ez a sok-sok megoldandó feladatot, ami vár az új kormányra. Szóval az ígéret ellenére azt gondoltam egy kicsit szkeptikusan, hogy ez minden bizonnyal, ez most az idén tavasz végén, nyár elején ez a beígért felújítás nem fog megtörténni, és legnagyobb meglepetésemre mégis, úgyhogy ennek városvezetőként és az itt élő emberekkel együtt természetesen örülök. És hát ezzel kapcsolatban már korábban is elmondtam, és most is itt kihasználva a nyilvánosság lehetőségét mondom, hogy én továbbra is nagyon bízom abban, hogy az ötös útnak itt az autópálya mellett, mivel nagyon komoly közlekedés levezető szerepe van, különösen amikor az autópályán valami történik akkor, de az itt élők több település polgárai nevében mondhatom, hogy ez nekik nagyon fontos, hogy ennek az útnak olyan minősége legyen, ahol biztonsággal jól lehet közlekedni. Tehát nagyon remélem, hogy ennek az útnak a teljes felújítása meg fog történni. Nem azt mondom, hogy egy-két éven belül, de tényleg egy záros határidőn belül. Erre is készültünk. Nekünk van egy-két olyan csomóponti problémánk, ahol a város találkozik, vagy a város szövete találkozik az ötös úttal. Az egyik a Motel csomópont. Itt sikerült a korábbi évek egyeztetései során elérnünk azt, hogy a vasútrekonstrukció kapcsán ennek a csomópontnak a kiváltása meg fog történni egy külön szintű felüljáróval. Ez is érinti majd részben a vasútrekonstrukció keretében fog megvalósulni, illetve majd amikor az ötös útnak a teljes rekonstrukciója megvalósul, akkor annak részeként ez egy ilyen kombóban fog megvalósulni. Tehát ez egy nagyon fontos közlekedés biztonsági, és nem csak közlekedés biztonsági, hanem közlekedési terheket enyhítő fejlesztés és beruházás tesz itt a jövőben, ami minket fog érinteni. És a másik két csomópont az a Vásártéri út és az ötös útnak a kereszteződése, a Nautilus étteremnél a szőlőhegyieknek a beközlekedése város felé, vagy onnan bármelyik irányban, Budapest vagy Kecskemét irányába kifordulni rendkívül veszélyes, és a vásárok idejéről nem is beszélve, akkor pedig szinte használhatatlan ez a csomópont. Tehát összességében ez egy veszélyes és forgalmas csomópont, amire mi, az önkormányzat, annak ellenére nem a mi fenntartásunkban lévő út, hiszen ezt többször elmondtuk, hogy állami út, sőt nemzetközi főközlekedési útvonal, egyik főközlekedési útvonal, és állami kezelésben és fenntartásban van. De ennek ellenére mi a szülőhegyiek érdekében, és az egész város érdekében, akik erre közlekednek, mi megterveztettük a körforgalmi csomópontot, ennek az engedélyezési szintű terve elkészült, és amikor majd a rekonstrukcióra, majd a teljes körű rekonstrukcióra sor kerül, akkor már nekünk egy kész tervünk van, ezt be tudjuk nyújtani, és remélhetőleg ezt nem tudják megkerülni, tehát ennek a csomópontnak a fejlesztésével együtt történik meg majd az ötös útnak a további fejlesztése. És van egy másik csomópontunk, ez pedig Sáriban az Inácsi vagy Besnyői úti kereszteződésünk, ahol ugye két iskola is van a sarkon az ötös út mellett, a Szent János Katolikus Általános Iskola és a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és egyébként is a sáriak szempontjából ez egy rendkívül fontos csomópont, a besnyőiekről nem is beszélve, akik Besnyő irányából jönnek, vagy akik ebben a csomópontban fordulnak ki az ötös autópálya felé, tehát ez is egy nagyon terhelt forgalmas csomópont. Erre pedig elkészült egy lámpás és jobbra kikanyarodó sávos csomópontnak a terve, amire a közút kezelőnek még a COVID-járvány kitörése előtt volt egy ígérete, ezt a COVID-járvány, és az ukrán-orosz háború kitörése közötti időszakban terveztettük meg, és a megvalósítás azon a tavaszon történt volna meg, amikor ez a szomorú háború elindult, és akkor ez ugye ennek jöttek a maga következményei, ennek voltak gazdasági pénzügyi következményei is, és akkor ott ezt a közútkezelő a tervek ellenére elhalasztotta, és hát bízom benne, hogy ez a halasztás sokáig nem tart, hiszen a terveket elkészítettük, a város önkormányzata. Itt egy lámpás csomópont tudná garantálni, biztosítani a sokkal biztonságosabb kereszteződési forgalmat, és akkor én ezzel együtt, tehát ezekkel így mondom azt, hogy ez egy olyan komplex fejlesztése lenne meg az ötös útnak, hogyha ezekben a csomópontokban is megvalósul a fejlesztés, ami nem csak a tranzit vagy átmenő forgalmat segíti, hanem jelentős közlekedési terhet vesz le a város egészéről, illetve közlekedési csomópontjainkban egy sokkal biztonságosabb és sokkal nagyobb átterjesztő képességgel működő csomóponti kapcsolataink alakulnának ki. Nem említettem a Gyóni vasútállomás környezetét. A Gyóni vasútállomás környezetében is az okoszebra képítés próbáltunk enyhíteni az ottani veszélyforráson. Látjuk, hogy bárhol, ahol a közlekedési szabályokon, a közlekedési táblákon kívül még valamilyen műtárgy kialakításra kerül, ez még önmagában a mai közlekedési morál mellett nem feltétlenül nyújt olyan garanciát, biztonságot az átkelésnél, ami elvárható lenne, és ami megnyugtat minket. Úgyhogy elképzelhető, hogy minden bizonnyal a Gyóni állomás melletti csomópontban, tehát a szőlősiek, dabaszőlősieknek a közlekedése miatt is, és egyáltalán a csomópontnak a leterheltség és az ott keletkezett balesetek miatt ott is valamilyen hasonló beavatkozásra lenne szükség, mint az Inácsi úti csomópontban. Ezt megvizsgáljuk közlekedési szakemberekkel, és vagy a úttal együttesen, vagy megint csak átvállalva egy terhet és feladatot, az önkormányzat megtervezteti ezt, és akkor ezzel már összesen 4 olyan csomópontnak a fejlesztése van előkészítve, ami, hogyha állami beruházásként megvalósulnak majd ezek a nagy fejlesztések, vasútfejlesztés és az ötös út teljes rekonstrukciója, akkor ezek nélkül ez nem tud megvalósulni, és akkor ez szerintem sok-sok évtizedre előre megnyugtató módon rendezi majd ennek a főközlekedési útnak a helyzetét és a városban élők szolgálatát, ezzel szerintem jó alapokra tudjuk helyezni. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna megosztani. Ugye abból indultunk ki, hogy most van egy felújítás, ennek örülünk, de ez mindenképpen csak egy rész megoldás, illetve egy első lépésnek tekinthető ígéret teljesítés, úgyhogy bízom benne, hogy a továbbiakban számíthat a város arra, hogy lesznek olyan központi források, vagy akár uniós források, amik a teljes nagy rekonstrukciót garantálják, vagy biztosítják. És nem akarom az időt rabolni, mert van még itt néhány témánk azért. Ha már a vasutat megemlítettem, akkor ott annyi tájékoztatást hagy mondjak, hogy pont a választások időszakában, ha jól emlékszem, akkor április 13-án zárult le egy közbeszerzési eljárási szakasz, ami Dabastól, illetve Ócsától lefelé Kecskemét irányába terjedő vasútrekonstrukciónak a megvalósítására irányult. Ennek a sorsáról nem tudok, tehát ott a beadási határidő volt április 13-a, és hát itt majd ezután születik döntés arról, hogy sikerült-e kivitelezőt választani, és rendelkezésre állnak el források. Tehát ott az a lényeg, hogy ott a tervezési szakasz legalábbis a déli irányba lezárult, azt az állam befejezte, közbeszerzésre előkészítette a terepet, és ott azért jó esélyünk van rá, vagy remélhetjük azt, hogy valóban fizikailag is elindul a vasút rekonstrukció. Ez egy új megállót jelent majd a Gyóni állomáson. Megszűnik egy a Dinnyés Lajos utcánál egy átkelő, ami elsősorban mezőgazdasági járműveknek az átkelését biztosítja. Erre is próbáltunk egy műszaki közlekedés szabályozási megoldást találni. Nem a legeslegideálisabb, de megértettük azt, hogy ennek a csomópontnak meg kell szűnnie, mert azt a menetidőt, illetve azt a veszélyforrást, amit menetidőromlást, amit egy ilyen átkelő eredményez, illetve mint csomóponti veszélyforrást, ezt, és különösen a szintkülönbség miatt, ezt meg kellett szüntetni, ezt mi megértettük, próbáltunk valami megoldást találni, de nem lehetett, tehát ez az átkelési pont, ez meg fog szűnni, majd amikor a rekonstrukció megvalósul, és egy teljesen új dabasi vasútállomás, egy 21. századi vasútállomás van tervezve, két pályás lesz az út, sokkal gyorsabbak lesznek az új elektromos vonatok, szóval valami olyanra kell számítanunk, tehát a tervek alapján, ami szerintem ma már a 21. században alapvető igény, és hát hogy ennek a forrásai hogy fognak összeállni, ez most egy új felállás. Kormányváltás van a kormánynak, itt van egy eldöntött fejlesztési irány, egyébként a szárnyvasutak közül ez az utolsó, ami még nem volt felújítva, tehát én azt gondolom, hogy itt sem szakmai érv, sem politikai, semmilyen egyéb indok nem lehet amellett, hogy ez ne valósuljon meg. Tehát szerintem nagyon jó eséllyel ez meg fog történni. A kérdés az, hogy milyen gyorsasággal, milyen ütemben fog ez megvalósulni, és akkor lesz egy modern megállóhelyünk Gyónon, lesz egy nagyon modern vasútállomásunk a dabasi városrészben, a mostani állomás helyén megszűnik ez a mostani nagyon zsúfolt és veszélyes sorompos csomópont, itt az 5-ös út és a vasútút 406-os út kereszteződésében, és megépül majd az a felüljáró, és akkor ennek a további részleteiben nem akarok belemenni. Ezek napirenden vannak, és ami most viszont abszolút napirenden van, és folynak a munkálatok, még a jövő héten is aszfaltoznak, ez a Gyóni állomástól majdnem a motel csomópontig egy kicsit visszább, egy néhány száz méterrel visszább szakaszig van egy aszfaltozás, egy felújítás, az útfelmarás megtörtént, már az aszfaltozás egy bizonyos része is befejeződött, úgyhogy ennek az ígéretnek a beteljesítését én ezúton is köszönöm, de meg fogom tenni a közúti igazgatóságnak, ezt jelezni fogom és megköszönöm, és nem tudom.
1: És innen fogjuk folytatni fejlesztésekkel, beruházással, hiszen az ékű sportpálya hasznosításáról lesz szó, úgyhogy maradjatok velünk. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, dabasváros polgármestere.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
6: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
8: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a Sztereótét a 93.4-en, az otthon hangján vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Davasváros polgármestere. Fejlesztésekkel, beruházásokat ígértünk az előző blokk végén, úgyhogy ezzel folytatjuk, az ékű sportpálya hasznosításáról lesz szó.
2: Igen, bár ha lehet, akkor én kérnék ebben a témában, illetve ez a témához kapcsolódóan a város ingatlan gazdálkodása és ingatlan vagyon helyzetével kapcsolatosan majd egy lehetőséget egy külön műsor keretében.
1: Jó,
2: hogyha megteszitek ezt, köszönöm szépen. Bár ugye kérdés, hogy mondjuk az ilyen típusú rádióműsorokat mennyire hallgatják, de YouTube-on keresztül, vagy aki utána akar nézni, vagy Facebookon, akkor szerintem hozzá tud jutni ezek az információkhoz. Volt egy lakossági fórumunk most az Égőpálya Kisernő utcában a tűzoltóság mögötti lévő ingatlannak a fejlesztésével kapcsolatosan. Ugye egy több évvel ezelőtt elindult egy olyan helyépítési szabályzat, ez egy rendelet, a HÉSZ-nek a módosítása, amiben az volt az egyik célunk, hogy a magánjellegű kérelmeknek a megvizsgálása, azoknak a racionális észszerű kielégítése, illetve a nagy összvárosi érdekek figyelembevételével egy olyan szabályozás, ami helyzetbe hozza az önkormányzati vagyont, az önkormányzati ingatlanokat, és ez mondjuk nincs ellentmondásban, vagy nem alakult ki egy ilyen antagonisztikus ellentétet a magánérdek és a közösségi érdek között, de mégiscsak nekünk városvezetőknek, nekem személyesen polgármesternek, az a feladatom, küldetésem, azzal bíztak meg az emberek, hogy az összváros érdekét figyelembe véve próbáljuk meg a várost működtetni, a kötelező feladatainkat ellátni, és garantálni vagy biztosítani azt, hogy az, amit mi létrehoztunk, azt az életminőséget, ezt fent is tudjuk tartani, hogy ez egy állandó kérdés és dilemma. Ezt a világban sokszor halljuk, és beszélünk a fenntarthatóságról, életminőségről, a közösségek megtartó erejéről, és sorolhatnám. Na ez most, ezek természetesen helyben, a mindennapokban kihívások és feladatok. Egy család életében, egy vállalkozás működése során is az egyik alapvető kérdés az, hogy milyenek az egzisztenciális feltételek, milyen anyagi biztonságban tud a család működni, tudja az igényeit kielégíteni. Az, amilyen van, azt hogyan tudja fenntartani, hogyan gazdálkodik vele, hogyan tudja azt gyarapítani a következő generációk számára, és rólatnám, ez egy város életében is, mint egy nagy család életében is így van. Itt egy jelentős ingatlan vagyon van minden önkormányzat kezében, birtokában, amit felelősség teljesen kell kezelni. Eznek az ingatlan vagyonnak az óriási hányada szinte mindenhol, ez egy úgynevezett forgalomképtelen vagyon, ahol azokat a feladatokat látják el ezeken az ingatlanokon, amik kötelező feladatok, a szolgáltatások, közigazgatás, oktatás, egészségügy, szociális ellátás is sorolhatnám. Ezeken az ingatlanokon értelemszerűen ezek az épületek vannak, bölcsödék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők, szociális ellátó rendszert szolgáló intézmények. Ezek ugye az ingatlan gazdálkodásban, vagy az ingatlan vagyonban úgy nem tudnak megjelenni, mint profitabilis vagyonelemek, hanem ezek szolgálnak valamit, szolgálják a város működését. Ez egyébként teljesen helyén van és rendben van, hiszen ez az első számú küldetése egy településnek, egy önkormányzatnak, hogy ezeket biztosítsa, ezekhez legyen hely, azok meg legyenek építve, azok megfelelő minőségűek legyenek, megfelelő nagyságúak, befogadó képességűek, és szolgáltassanak, töltsék be a funkciójukat. És akkor vannak olyan vagyonelemek, vagy ingatlan elemek, amik az egyéb nem kötelező feladatok, de helyben igényként megjelenő, vagy szükségletként megjelenő feladatok, vagy tevékenységeknek a szolgálatába állnak. Ilyenek lehetnek mondjuk azok a szabadidős, vagy sport létesítmények, amiket valahol meg kell építeni, valahol fenn kell tartani, működtetni kell. Most a mi város szerkezetünket nem kell bemutatni, én kértem külön egy külön műsoridőt, úgyhogy nem akarom ennek az oldalszálain elveszni. Tehát itt nagyon-nagyon összetett dolog az, amikor egy városvezetés azon gondolkodik, hogy az alapellátást hogyan tudja biztosítani, különösen egy ilyen szerkezetű településen, mint mi vagyunk. Ugye több faluból nőttünk össze, nagyon hosszú, néhol kitebélyesedő településről beszélünk. Az itt élők ismerik, a körülöttünk lévők, akik minket hallgatnak, követnek, mindenki tudja, miről beszélek. Most ez itt milyen 18 ezres város vagyunk, egy hasonló méretű településen az a sok-sok közszolgáltatás, sok-sok bölcsöde, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény, orvosi rendelő, rendelők. Ezek sokkal kevesebb ingatlanon, és teljesen más kubatúrájú, más tömegű épület együttesben szolgálják a helyi lakosságot, mint nálunk. Nálunk sokkal több ingatlanon, sokkal nagyobb méretű az össztömege ezeknek az épületeknek, ezeket az ingatlanokat biztosítani kell, ezeket az épületeket valamikor fel kellett építeni, azokat vagy fel kellett újítani, vagy újakat kellett építeni, ki kellett bővíteni, stb. Ezek óriási terhet jelentenek a mi településünknek, tehát ha az arányosítva, ha egy másik hasonló méretű településsel összehasonlítom, akkor anélkül, hogy én ennek pontosan utána néztem volna, de teljes felelősséggel kimondhatom, hogy legalább dupla akkora terhet jelent, mint egy másik település. És akkor azon kívül jönnek azok a fejlesztési feladatok, fenntartási feladatok, infrastruktúra, közlekedés infrastruktúra építési járda, kerékpárút, sorolhatnám mennyi minden, ami még plusz elterhelődik egy ekkora kiterjedésű város vezetésére vagy településre. Szóval ezeknek a feladatoknak, kihívásoknak a súlya, terhe vagy felelőssége mellett kell nekünk egy nagyon komoly, hatékony, észszerű, felelősségteljes ingatlan gazdálkodási tervet készíteni, vagyongazdálkodási tervet, hogy melyik ingatlannak mi legyen rövid távon, hosszú távon a funkciója, szerepe, feladata, fejlesztendő terület, értékesítésre szánt terület, stb. Mi ezt már nagyon régóta megalkottuk, ezt a rendeletünket, és ezt a rendeletünket mindig felülvizsgáljuk, mindig az aktuális helyzethez igazítjuk, és próbálunk úgy gazdálkodni az önkormányzat, a város közösségének ingatlan vagyonával, ami a legészszerűbb, legracionálisabb. Mit lehet fenntartani, mi az, ami már fenntarthatatlan, hol kell létrehozni, hol kell fenntartani, hol van igény szolgáltatásra, hol kell ezt biztosítani, jelentkezik-e új igény, és sorolhatnám. Na ebben a kontextusban nézve ezt az egészet, teljesen értelemszerű, hogy ha vannak olyan önkormányzati ingatlanok, amik az ingatlan vagyonban benne vannak ugyan, de vagy holt vagyonként állnak, tehát nem töltik be a szerepüket, funkciójukat, de és nem a város költségvetésébe se hoznak bevételt, hanem csak kiadásokat és feladatokat jelentenek, akkor ezekkel mi legyen. Sajnos nem sok ilyen ingatlan van, néhány ilyen ingatlan van az önkormányzatnak, ami az elmúlt években így úgymond a fókuszba került, hogy ne ezeknek mi legyen a sorsa, mit kezdjünk ezekkel. Ezek egyike, azon kevés ingatlannak az egyike, amik egyébként nem kisméretű ingatlanok, a Kisernő utcai vagy volt ékű sporttelep. Most több évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy a sporttelepi funkció helyett egy több funkciós lehetőséget kell megteremteni, ezért elindítottunk egy hézmozatosítási folyamatot, ami teljesen nyilvánosan zajlott a törvényeknek megfelelően, megfelelő szakmai egyeztetésekkel, szakági egyeztetésekkel, nyilvánosság mellett, nyilvános képviselőtestületi ülési döntésekkel, stb. Egy hosszú folyamat eredményeként átminősítettük ezt a területet egy olyan területté, ami vegyes funkciójú kisvárosi övezeti besorolást kapott, ami azt jelenti, hogy intézmények is létesíthetők, szabadidő, sportrekreáció is helyet tud kapni ezen a területen, és lakófunkciót is kap, hiszen egy lakó övezetben van, tehát egy lakó övezeti környezetben van, tehát értelemszerűen ez a funkció sem kellene, hogy kimaradjon, és ebben a vegyes funkciójú övezetben jogilag ezt a státuszt megkapta ez a terület, és amikor azokat a topos pályázatokat elnyertünk, amiről már itt többször beszéltünk, a Dabasi Egészségcentrum, vagy egészségközpont, ahol a háziorvosi rendelőket váltjuk ki teljesen új modern rendelő megépítésével, és egy új térségi fogyatékos napközi megépítése, mint a komplexum egyik eleme. Ez egy egészségügyi és szociális fejlesztés, ezt az Európai Unióban ezt a fejlesztési célt jóvá hagyták, ezekre lehetett pályázni, és így a Gyóni és a Dabasi Egészségközpontok megépítésére benyújtottuk a pályázatot. A Gyóninál volt egy kijelölt hely, körforgalomnál a Gyóni Géza általános iskolával átteremben a sarkon lévő ingatlan, az korábban az önkormányzat megvásárolta, és lehetővé tette, hogy ez ott megépüljön. És akkor az volt a kérdés, hogy Dabason hol legyen. Dabason értelemszerűen kínálta magát ez a nagy terület, ami a sportcsarnok és az ötös út között, vagy a sportcsarnok és a Tesco között lévő terület, amiben mondjuk 15 évvel ezelőtt az önkormányzatnak egyetlen egy négyzetméternyi területe nem volt. A bocsánat a szerintelenségét, az én általam vezetett város közössége, önkormányzata ezeken a területeken több mint 50%-nyi tulajdon szerzett a nullából, több mint 50%-ot ezen a területen azért, hogy később a város fejlődésének teret engedjünk, és olyan közösségi célok megvalósulhassanak ezen a földrajzi területen, amik a város egészét fogják szolgálni, és kifelé is azt mutatják, hogy ez egy innovatív város, fejlődőképes, tudnak modern részek, modern elemek kinőni majd a földből, és tudják majd szolgálni hosszú távon a következő generációkat is. Tehát ez volt a mi koncepciónk és elképzelésünk, csak hogy közben itt maradtak magántulajdonok is, és azt tudni kell, hogy ennek egy része még maradt külterületi szántóbesorolásban, miközben elindítottuk az átsorolásokat, a belterületbevonást, a helyi építési szabályzat, az előbb említett építési szabályzatnak a módosítását, hogy helyzetbe hozzuk ezt a területet, és abban bíztunk, vagy azt reméltük, hogy a magántulajdonosok, látva azt, hogy ez közös érdek, tehát összvárosi érdek, és az ő érdekeik is érvényesülnek ebben, hiszen az ingatlanaik értéke jelentős mértékben emelkedni fog, helyzetbe hozzuk az ő ingatlanaikat is, ezért joggal várta azt a város közössége, a város vezetése, én személyesen, hogy ők partnerek lesznek. És ez így is volt, ez normális esetben, a józanon gondolkodunk, ez teljesen így van, hogy ez belátja egy ingatlan tulajdonos, hogyha várossal együttműködve ő partner, és bizonyos, mondjuk azt, hogy áldozatokat hoz, bár szerintem nem áldozatok ezek, hanem befektetés, mondjuk bizonyos területeket átad a közösségnek, hogy legyen elég közterület, lehessen majd közműveket építeni, hiszen ez az ingatlan hasznosításnak egy alapfeltétele, hogy partnerek lesznek. És ez a számításunk valahol egy kicsit megbicsaklott, mert az ingatlan, a megmaradt ingatlan magántulajdonosoknak a nagy többsége zöme partner volt ebben, és partner a mai napig, viszont volt egy, kettő, három akadékoskodó, akik úgy gondolták, hogy a város közössége fizessen meg mindent, ezáltal emelkedjen az ő ingatlanának az értéke akár a tízszeresére, mert ez neki jár, ő úgy gondolja, hogy ez így van, miért vegyen ő részt a közös terviselésben vagy áldozatvállalásban. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem lett volna korrekt, hogyha ezt mi engedtük volna. Részben nem lett volna korrekt azokkal szemben, akik ezt belátták, megértették, és partnerként a város egészével együttműködve gondolkodnak. Ezért sem, meg egyáltalán, tehát ilyenkor felvetődhet az a kérdés, hogy lehet az, hogy valakinek az ingatlan értéke önkormányzati vagyonértékű jogok gyakorlásával, vagy önkormányzati beavatkozásokkal, önkormányzati fejlesztésekkel jelentős mértékben nő, hogy akkor itt milyen érdekek vannak a háttérben, tehát nem akarom ezt taglalni, magyarázni. A lényeg az, hogy az a helyzet alakult ki, hogy mire eljutottunk odáig, hogy valóban állami, vagy önkormányzati, vagy Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek valósuljanak meg ezen a területen, addigra nem történhetett meg az a telekalakítás és az a közműfejlesztés, ami ezeket előkészíti, ami ezeknek úgymond megágyaz, tehát lehetővé teszi azt, hogy akkor itt van egy önálló helyrezi számú ingatlan, ide épül egy óvoda, oda épül egy kulturális központ, stb. Megnyertük a pályázatokat, el kellett kezdeni a tervezni, csak önálló helyrezi számú belterületi beépítésre alkalmas területre lehet. A projektek támogatói okiratájának megszerzése, támogatói szerzésének megkötésétől számítva elkezdett ketyegni az idő rohamosan, amíg ezeket az uniós programokat meg kell valósítani és be kell fejezni, és láttuk azt, hogy nem látjuk a végét, hogy mikor lesz telekalakítás, mikor tudják azt a földhivatalba átvezetni, mikor lesz az utolsó egyesség is megkötve, amikor a magántulajdonos hozzájárul ehhez. Az ő egy beleegyezése nélkül telekalakítást nem lehet csinálni. Mit lehet tenni? Kisajátítás? Nem szeretnénk ezt alkalmazni. Egyébként egy kisajátítás is, ez mindig egy jogi procedúra. Annak a végleges döntése az adott illető magánszemély számára szerintem hátrányos, és nem is örül neki, és nem szeretném, hogy évtizedek múlva, vagy generációkkal később majd visszamutogatás legyen, hogy bezleg az általunk vezetett önkormányzat idején itt kisajátítgattak. Én szerintem nem egy 21. századi megoldás. Akkor van rá szükség, hogyha tényleg a közérdek másképp már nem érvényesíthető. Tehát minden körülményt figyelembe véve azt láttuk, hogy ezeken a területeken hiába terveztük ide, és reméltük itt megvalósítani ezeket a projekteket, nem tudjuk. El kellett indítanunk, mivel volt két konkrét támogatási szerződésünk a Gyóni, és az Alsó-Dabasi Egészség és Szociális Központ építésére elkezdett kezdeni a tervezést. És akkor kerestük, hol van önkormányzati tulajdonú ingatlan. És láttuk, hogy van egy vegyes funkció, nem láttuk, hát tudtuk, hogy itt van ez vegyes funkció ingatlanunk, a volt Ékűpálya vagy Kisernő utcai pálya, és akkor arra az elhatározásra jutottunk, hogy akkor ennek a pályának a hátsó traktusában, ahogy a telekalakítást megcsináljuk, elindul a tervezés, és ide épül majd meg a Kisernő utca végében az új felnőtt gyerekházi orvosi rendelőzet, védőnői szolgálat és az új térségi fogyatékos napközi, és ennek az egész nagy területnek az első része, mivel ugye vegyes funkciójú övezeti besorolást kapott, akkor ott valamilyen olyan jellegű fejlesztés beruházás valósuljon meg, ami a lakóövezeti besorolásba illik, és az már ugye a hátsó része az egy forgalomképtelen vagyontárgyként marad meg, hiszen egy intézménynek ad helyet, és az első része pedig forgalomképes vagyontárgyként az önkormányzat költségvetésében hasznosuló vagyonelemként tud funkcionálni, tehát ott vagy eladjuk, értékesítjük, vagy valamilyen projekt keretében egy olyan fejlesztést valósítanak meg, ami a város egész közösségének javát szolgálja. És így jutottunk el arra a pontra, hogy a tervek elkészültek, már most már az engedélyezési tervek kész vannak, a kiviteli tervek zárulnak le, a kiviteli tervek elkészültével ez egy-két héten belül megvan, a közbeszerzést tudunk elindítani, és akkor legrosszabb esetben 2027-ben elindul az építkezése azoknak az intézményeknek, amiről beszéltem, ennek a területnek a hátsó részében.
1: Innen fogjuk folytatni, vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Dabasváros polgármestere. Maradjatok velünk!

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Vendégünk továbbra is Kőszegi Zoltán, Davasváros polgármestere.
2: Én a közvetlen környezetben élő vagy lakóknak a felvetéseit, aggályát megértem, de ezek részben kezelhetők, orvosolhatók és sok esetben alaptalanok. Én csak a saját helyzetemet tudom mondani, amikor mi az Zrinszky utcába beköltöztünk, megépítettük a saját családi házunkat, akkor a mi környezetünkben vagy a mi utcánkban sehol gyakorlatilag nem volt még egy ház. Úgymond szinte mi voltunk az első ház az Zrinszky utcában, az STK mögötti temetőtől végig elmentünk a Dinnyés Lajos utcáig, akkor mi építkeztünk először, vagy az elsők között. Amikor a mi két kis gyerekünk, a Blanka és a Zolika még néhány évesek voltak, és a nappaliból kinéztek, mivel nem volt még kerítésünk, a mi kertünkben őzikét lehetett látni, fálcánt, nyulat, tehát ilyen környezetben éltünk. Most ehhez képest ide már nem csak az őzike nem jön be, mert már beépült az utca. Tehát én mondhatnám azt, hogy hát az annál ideálisabb dolog nem volt, mint hogy itt vagyunk a város szívében, és akkor a gyerekeink, amikor kinéznek reggel, és isszák a reggeli teljes kávét, akkor ott a tőlük 5 méterre őzike meg nyuszi van meg fálcán. Sajnos az élet, vagy nem is a sajnos, hát az élet ez, és ezt mi tudtuk, ez az utca, ez be fog épülni. Ennek ez a funkció, ez a szerepe. Tehát nem lehet részben egy fejlődést megállítani, és nem lehet részben egy úgynevezett ideálisnak mondott állapotot fenntartani, hogy majd akkor nem volt eddig mellettünk épület vagy ház, akkor ezután sem lesz. Vagy mi most egy olyan utcában laktunk, ahol mellettünk egy foghíterek van, nem volt beépítve 30 évig, de fölnőtt közben a Julis nénének a fia, és úgy döntött, hogy építkezik, nem állt, akkor mi ezt nem engedjük, mert eddig ez tök jó volt, hogy itt nem volt semmi. Szóval ez nem így működik, én úgy gondolom. Akkor sem működik így, hogyha két magánember szomszéd viszonyáról beszélünk, akkor persze szerintem különösen nem, hogyha városi városi és közösségi érdekeket szolgál, de az is tény, hogy az sem lehet, hogy közösségi érdekeknek nekitámasztva a vállunkat vagy a hátunkat, mondjuk azt csinál egy város, amit akar. Szó nincs erről. Minden figyelembe véve minden körülményt és minden igényt is kalkulálva hoztuk meg az önkormányzati döntéseket. Az teljesen természetes, hogy ebben nem volt totális konszenzus. Mert volt, aki azt gondolta, hogy maradjon ez mindig sporttelep, hogyha 65 évig az volt, akkor legyen a következő 65 évben, nem akarok ebbe belemenni, fenntarthatatlan. Fenntarthatatlan és értelmetlen, mert a városban kinőttek és fejlődtek azok a sportinfrastruktúrális helyek, amik ki tudják szolgálni 21. századi módon az itt élő embereket, újabb igényeket is tudnak kielégíteni, van fejlődési lehetőség, és fenntartható. Ez nagyon fontos a mai világban, hogy fenntartható. Ez már így ebben a formájában nem volt fenntartható, új funkciót kellett keresni ennek az önkormányzati vagyonelemnek, ezt részben kényszerek is terelgettek minket ide, egyébként az észszerűség is ezt diktálja, és most ezt keressük. Ennek volt egy fóruma most a héten, ez egy 4 órás fórum lett, ahol az érdemi vita helyett végül is megint csak előjöttek olyan alaptalan és indokolatlan vádaskodások, amiknek én nem örülök, de ezt a világot éljük, most egy ilyen időszak van, úgy látszik, valakik ezt kedvelik, és ez fontos nekik, hogy a városban ne konszenzus és együtt gondolkodás jegyében éljük a mindennapjainkat, hanem valami más vezérli őket, de ennek is van azért előzménye, van ennek történelmi múltja. Tehát van itt egy-két olyan személy, aki most eléggé belém áll, vagy az önkormányzatba, és hogyha jól megnézik ezeknek a személyeknek a működését, a közösségi térben való megjelenését, véleményformáló akaratát, szándékát, akkor azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és ezzel azért én mélyebben is szeretnénk majd foglalkozni, hogy ez az önkormányzatba, és hogyha jól megnézik ezeknek a személyeknek a működését, a közösségi térben való megjelenését, véleményformáló akaratát, szándékát, akkor azért

0: ezeket az eseményeket az én ellenem, az én személyem irányába megjelenő utálatgyűlölet cunami, és ez az indulatos hangulatgerjesztés, ennek van egy történelmi előzménye, egy gyökere. Ez az egykori Ludko óvodának a megépítése volt, amivel ez az adott illető kapcsolódott. Úgyhogy én állok elébe, ezeket a tényeket én elő fogom venni. Tehát ugye minden ilyen alaptalan és gyűlölködő szándéknak szokott lenni egy ilyen tápláló bázisa. Tehát ennek van egy tápláló bázisa. Ez pedig az, hogy én akkor is, és most is az önkormányzat érdekét az én esküvőn szíven képviseltem, és ez bizonyos akaratoknak, bizonyos jellemeknek, bizonyos erkölcsi szinten lévő embereknek úgymond vagy nem tetszik, vagy bizonyos akadályokat gördített az ő élet mondjuk elé, és ez egy gerjeszt folyamatosan egy ellenállást. Vádként megfogalmazódott, hogy a legutóbbi fórumon miért nem egy nagy városi fórumot rendeztünk, azért, mert a múltkori legutóbbi vitánál, a közmeghallgatás előtti vitánál én azt az ígéretet tettem, hogy a környezetben lévő lakók, akiknek vannak kérdéseik, vannak aggályaik, őket fogom meghívni egy egyeztetésre, egy tájékoztatásra, egy beszélgetésre, ahol megpróbálunk minden kérdést felszínre hozni, és minden kérdésre megnyugtató választ adni. Most ezt kifogásolták, hogy mi ezt miért nem hirdettük meg jobban, azért, mert ez nem egy közmeghallgatás volt, és nem egy összlakossági fórum, de meggyőződésem, hogyha egy összvárosi lakossági fórumot fogok szervezni, az minden bizonnyal el fogja nyomni az ott elhangzó érvek, és az összvárosi érdekek elnyomják a szűkebb lakókörnyezetben lévő embereknek az érdekeit, és akkor sokkal kevésbé tudjuk képviselni azt nálok elébe bármilyen nyilvánosságnak, minden vitának, minden fórumon, és keresni is fogom ezeket, és ezeket generálni fogom, úgyhogy első körben ezért kértem azt, hogy csak kimondottan ebben a témában, ha kapok egy nagyobb ide intervallumot, egy beszélgetést, akkor én ezt hálásan veszem, és majd igyekszem megteremteni azokat a fórumokat, ahol ezt tovább tudjuk majd vinni, de vannak még más további ingatlanfejlesztéssel, ingatlangazdálkodással, vagyongazdálkodással kapcsolatos elemek, amikről még természetesen beszélni kell, erről ma ezekre majd vissza fogunk térni.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján Kőszegi Zoltán, Dobosváros polgármestere volt, köszönjük szépen!

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: Stereo. Az aranykorona ékszerbolt támogatásával.
3: Ezek voltak a reggel témái.
4: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre, Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News,
7: magyarul és érthetően
6: hírek.
4: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazva ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Pozman felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródi János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. A Bródi Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagyszínpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
5: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
7: Rádió Davas, az

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Tedd dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van! Hol vagy?
1: Otthon?

0: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
0: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szojva mellett egy Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett 2-sávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
1: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Szegény embert még az ág is húzta a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának 27. fordulójában, ezt a saját bőrükön érezhették Tápió szelén. Gál Ferenc együttese ugyanis újabb súlyos vereségbe szaladt bele, miután 11-1-re kikapott Dunaharasztiban. A szünetig jól tartotta magát a sereghajtó, ekkor még csak 2-1 volt a házigazda javára, az összeomlás a második játékrészben következett be. A Halásztelek némileg javította az utóbbi hetek mérlegén, méghozzá magabiztos abonyi győzelemmel. A szomszédvárak párharcra az Élovas Újhartyán sikerét hozta Inárcson, ahol Surman Ádám gólja döntötte el a pontok sorsát. Az alsóházi csapatok párharcában noha tisztességgel helytált, gólt és pontot azonban nem szerzett az őrkény. A Hernádiak Dobos Ferenc korai góljával szerezték meg a győzelmet. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a Rádió Dabas
7: Friday DJ.
6: Ha péntek, akkor ezen a héten DJ Bly pörgeti a lemezeket.

0: Ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
1: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
0: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
2: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
3: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
9: Novel,
8: Noticias,
9: Novinky,
8: News,
9: magyarul és érthetően
8: hírek.
6: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
7: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk. felé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Péntek este 8-tól 10-ig Friday DJ az otthon hangján.
12: A lemezjátszók mögött most DJ Blind.

az a Rádió Gabas. Ma DJ Blight pörgeti a lemezeket. Tyrick Cooper, the producer.

trumpet and scooter. Ha ha. It's Tim.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
6: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
7: Volkswagen.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
13: Nachrichten,
14: Novel,
13: Noticias,
14: Novinky,
13: News,
14: magyarul és érthetően
13: hírek.
11: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csattyát helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szép estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak, ez a 93.4 rádiódabas, és benne elindult a péntekesti mix őrület, ez a péntekesti mix, a Friday DJ című műsor. Igazából minden héten pénteken mixek szoktak szólni a legjobb válogatásban tőlünk, és persze most ez egy különleges adás lesz, mert ezen a napon 10 évvel ezelőtt szólalt meg az első mixem, méghozzá itt a rádiódabas hullámhosszán. DJ Blágy mixeket nagyon-nagyon sokat hallhattatok az elmúlt 10 évben, itt újdonságokról, slágerpremierekről, klasszik slágereket hoztam nektek külföldi és magyarban egyaránt, és nagyon-nagyon sok bemutató volt, akár premier bemutató, amikor azon a héten jött ki a zene, vagy tényleg nagyon-nagyon friss slágereket hoztam, mert azért, hogy ti tudjátok első kézből, hogy mi az aktuális sláger, és volt itt Dance Charge-tól kezdve minden, ami tényleg a legnagyobb javát hozták a zenéknek, de ezt most felevelenítsük olyan téren, hogy 10 hónapon keresztül 10 darab zenét fogtok hallani tőlem, persze az aktuális slágerek mellett, meg a klasszik slágerek mellett, és innentől kezdve 2 órán keresztül a mai nap 2015 és 2017-es zenéket hoztam nektek egy csomagba, amivel találkozhatok ebben az órában. Avicii-vel is találkozhatok, az órát Axel és Ingrosso Think About You című dala a 2016-os korból érkezik, és persze James Hype is itt lesz a Morten Friend-del a feldolgozással, Tommy Montana, és persze New Week is elhozott anno 2015-16-ban, ha jól emlékszem, egy jó kis nyári sláger, Tonight Into the Waves című dal. Na, ezek fognak jönni, és meg az óra végén megszólalok, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást itt a Friday DJ-ben, a lemezjátszók mögött, jó magam, DJ Blind.

Sziasztok, aki most kapcsolna be, az a Friday DJ-t hallgatja, és benne a legeslegjobb slágerek pörögnek, itt tényleg, és most 10 évre visszamenőleg Kamelfát, Kóla, Robin Schulz remixében hallottuk, tényleg nagyon-nagyon jó sláger volt, ugyebár az akkori trendnek megfelelően tényleg akkor nagyon-nagyon befutó zene volt. Na, de ami most jön, az pedig Bob Sinclairnek a dala, a Till the Sun Rises Up, amikor volt is egy slágerlista, és persze be is jutott tényleg az első helyre, és ott szólt. Úgyhogy ez jön, egy kicsit nyári felvétel 2017-ből, és utána megyünk tovább Lucas and Steve-vel, Tiestoval, és persze a többiekkel. Ne felejtjétek, ez a Friday DJ.

0: Ez a Friday DJ Pass, az óra vége, de ne csüggedjetek, a következő órában is hozom a legjobb slágereket. Ami most szólt, az nem más, mint a Cosmix és a Túl Késő 2015-ből, mert ugyebár ez is az egyik kedvencem volt, és ja, még ne felejtsük el, hogy a kedvenceket hozom itt, ami tényleg a 10 év meghatározó zenéje, 10 darab zene fog szólni minden adásban, de most az elsőleg beletömörítettem azt, hogy mindenki élvezze ezeket a jó kis zenéket. Larry Müller Extended Mixében szólt a Túl Késő, és a következő órát pedig nyissa Hardwell, Tiesto és a Colors. Ez 2015-ből szól. A reklám után folytatjuk, ez még mindig Friday DJ, velem DJ Blyde-dal.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News.
8: Magyarul és érthetően
7: hírek.
5: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Ma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Puszman felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
9: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lemondásra szólította fel a Magyarországos Horgász Szövetség válaszmánya az elnököt, Szűcs Lajost tudta meg a Peca Verzum. A Fidesz-KDNP színeiben az április 12-i országgyűlési választáson Pest vármegye 8-as számú választókerületében, azaz Vecsés térségében egyéniben vereséget szenvedett politikusnak, május 12-ig adtak haladékot, de a honlap több forrásból is úgy értesült, hogy Szűcs Lajos ennek nem tett eleget, így a válaszmányi többsége a május 28-ai ülésük napirendi pontjai közé vette fel az elnök azonnali hatályú felmentésének kezdeményezését. Mint a Peca Verzum megtudta, a megújulást igénylő MOHOSZ választmány többsége alternatív választmányi ülést tartott a múlt héten. Az ülésen megfogalmaztak egy dokumentumot, amelyben felszólították Szűcs Lajost, hogy május 12-éig mondjon le, és ezzel engedjen teret a megújulásnak. A MOHOSZ választmányának többsége azt fogalmazta meg, hogy szerintük a jelenlegi helyzetben Szűcs Lajos azzal tudná segíteni a magyar horgászmozgalom további fejlődését, ha elnöki tisztségéről saját elhatározásából lemondana. Másnap az ügyvezetői egyeztetés során az indítványt átadták a MOHOSZ elnökének, aki azonban információik szerint elzárkozott a lemondástól, és közölte, hogy marad a szervezet élén. A 73 fős választmány többsége ezért a május 28-án esedékes választmányi ülés előtt a MOHOSZ nyilvános adatbázisában megtalálható alapszabályban rögzített 15 napos határidőn belül május 12-én kedden benyújtott egy napirendi pont javaslatot, amelyben kezdeményezte Szűcs Lajos azonnali hatályú felmentését. Ha a május 28-ai választmányi ülésen is többséget kap a javaslat, akkor Szűcs Lajosnak távoznia kell a MOHOSZ éléről. Mint ismeretes, alapjaiban rajzolta át a politikai erőviszonyokat az április 12-i országgyűlési választás, amelynek eredményeként a Tisza párt kétharmados többséget szerzett, miközben a Fidesz-KDNP súlyos vereséget szenvedett. A változás a horgásztársadalmat is érintette, hiszen a MOHOSZ elnöke Szűcs Lajos 25 év után kiesett a parlamentből. A választás után a Peca Verzum sajtómegkereséssel fordult a MOHOSZ-hoz és annak elnökéhez, hogy kiderüljön, milyen hatásai lehetnek az eredményeknek a hazai horgásztársadalomra, illetve a szövetség működésére. A választás eredménye egyértelmű, nem az eddigi kormány mellett döntöttek az emberek, változást szeretnének, ha a változás a horgászok számára erőnyt jelent, akkor mi ennek nagyon fogunk örülni, írta a honlapnak küldött válaszában Szűcs Lajos még április 14-én. Arra a kérdésre, hogy a politikai változások fényében tervezel lemondást a MOHOSZ elnöki székéről, már akkor egyértelmű választ adott, és álláspontja azóta sem változott meg. Felhatalmazást a horgászoktól kaptam 5 éves időtartamra, ahogy eddig is, ezután is a horgászok érdekeit fogom képviselni, szögezte le, ezzel jelezve, hogy a MOHOSZ élén kíván maradni. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
11: Friday DJ.

Sziasztok! Második órában érkeztünk, DJ Blind, még mindig a pultán, az jó magam, és a legeslegjobb slágereket hozom itt a Rádió Dabason. Friday DJ, azaz 10 éve indult el az első mixem, és ennek gyaránt 10 zenét le fogok játszani mostantól, és a következő adástól, de itt is szemlélgetünk a 2015-ös és a 2017-es évről, mert ugyebár most ezt az adást így készítettem, hogy kicsit visszatekintünk a múltba, hogy akkor is milyen zenék szóltak, és persze most is, hogy milyen zenék fognak szólni, az aktuálisok mellett meg fognak szólalni ezek is. Na de az órát Hardwell és Tiesto Colors-e indította, és utána Wyston nagyszerű 2015-ös dala is megszólalt, és persze ebben az órában még Timmy Trumpetnek az Al Pacino-t 2017-ből nagyon nagy nyári sláger volt, akkor fogjuk majd hallani, és persze Stefan Effet, Stadium X-et és Rehabot is, úgyhogy ne menjetek sehová, ami most szól, az pedig a Café Del Mar feldolgozás a 2016-ból Dimitri Vegas és Like Mike iratából. Ez a Friday DJ.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Megjelent a kormány tagjainak feladatköre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabálya miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető

0: adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinet tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Pozsonyban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép. Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
2: Az zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Becsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a Csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa Csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtőjátékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született. Az Ukrajna

0: területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki.

0: 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén